A csípős hajnalt enyhe őszi idő követi Szegeden, az ernyőt otthon hagyhatod, mert esőt nem mutat az előrejelzés. A hétvégén is kellemes lesz az idő, bátran tervezhetsz programokat, lesz is belőle bőven, például a múzeumban, mindjárt mondom a részleteket.

0: Védelmi okokból új Picasso grafikákra cserélték az eddig látható papíralapú kiállítási darabokat, így a múzeumok őszi éjszakájának szegedi látogatói még nem látott művekkel is találkozhatnak. Emellett flamenco bemutatóval, múzeumi barangoló kihívással és fake news előadásokkal is készülnek a szervezők szombaton este 6 és 11 óra között. Hegedűs Anita PR referens elmondta, a múzeumon kívül a Fekete Házban, a Vármúzeumban és a Kass Galériában is egész este várják az érdeklődőket.
1: Szeretném megidézni magát, Picassót is ezen az estén. Ezért azt kérjük a látogatóktól, hogy akinek van fekete-fehér csíkos felsője, pólója, az jöjjön abban az őszi éjszakára. Ugye Picassónak ez egy jelképes viselete volt, nagyon-nagyon sok fotón láthatjuk ebben a fekete-fehér csíkos felsőben.
0: A BYD a negyedik negyedévben tervezi elindítani a sorozatgyártást szegedi személygépkocsi gyárában, jelentette be Stella Lee ügyvezető alelnök. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozóinak számát Európában. A vállalat szakembereket kíván felvenni mind az autóiparból, mind más iparágakból, beleértve azokat is, akiket elbocsájtottak az európai vállalatoknál. Ennek eredményeként a BYD a régió autóiparának egyik legnagyobb munkaadójává válhat. Október végéig biztosan letartóztatásban marad az előző Orbán kormány kulturális és innovációs minisztere, miután elutasította a kecskeméti törvényszék Hankó Balázs és védője fellebbezését. A törvényszék közölte, hogy az egykori miniszter államtitkára Varga Bajusz Veronika is letartóztatásban marad. Hankó Balázs mentelmi jogát szeptember 28-án függesztette fel az országgyűlés. A legfőbb ügyészség szerint az NKA pénzéből 2025. szeptembere és 2026. márciusa között több mint ezer esetben összesen 17,3 milliárd forintot használtak fel a törvényben meghatározott céloktól eltérően. És végül Quentin Tarantino első színdarabjával debütál februárban a londoni West Enden. Sacha Baron Cohen játssza majd a főszerepet. A kardozós színpadi vígjátékot február 23-án kezdik játszani a londoni Phoenix színházban, hivatalos premierjét pedig március 18-án tartják. Tarantino korábban azt nyilatkozta, hogy ha sikeres lesz a darab, akkor turnéra is indulna vele. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.

0: jó álomhajó, jó reggelt kívánok mindenki, az álomhajó örök, ne felejtsétek el.
1: Aki erre nem ébred föl, az...
0: Az nézze meg magát.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Mega. Szia, Gedzó.
0: Hello, Dani.
1: Itt vagyunk, elkezdjük a szerda reggelt.
0: Bernis jön majd
1: egyébként, igen, mert hogy Ági Szabin van.
0: Vagy hát, na, kérem szépen.
1: A reggeli hírek után lesz Szabin, miután ezt elmondta, azután megy szabadságra.
0: Így ez.
1: Nehogy véletlen leromboljuk az illúziót.
0: Az eróziót, vagy mit?
1: Nekem az volt a kedvencem, amikor nem is tudom, hogy volt, hogy fölvettünk valami adást már, de még régen, még 10 éve.
0: Igen.
1: És utána elmentünk kocsmázni, mert akkor még ezt csináltuk.
0: Akkor még voltak hobbiaink.
1: Akkor még voltak hobbiaink, akkor még voltak ilyen szabadidős elfoglaltságaink.
0: Volt szabadidőnk, az ilyen jó volt.
1: Igen. És akkor elmentünk kocsmázni, és ott mondta valaki, hogy de hát most szóltál rádióba.
0: Ja, igen.
1: Mert megint néztünk rá, egy magic. Hát most erre mit mondasz?
0: Óriás varázslat.
1: Te figyelj, a telefonodon ott van a hangfelvevő készülék szerinted, akkor én ezt nem tudtam megoldani egy egész épületben, igen, ami csak erre van specializálódva.
0: Igen, ez az illúziógyártás, ez egy érdekes dolog, mert ugye volt egy néni, aki fölhívott minket, az is 10 éves sztori már, hogy valami lakástűz volt, és szeretne segíteni a valakinek. Óriás keresgetés, mindenki rongált, hírosztály jobbra-balra, hogy milyen tűz volt, hogy ki volt, stb. Majd eltett egy 20 perc, és megkezdtük a nénitől, aki hozott a vonalba volt, hogy de itt hallottan nálunk? Hát nem. A Kossuth rádióba. És ő neki az volt meg a fejében, hogy egy épület, így van, rádió, ez egy épület, az elsőn vagyunk mi, a Kossuth a harmadikon, és akkor így össze-vissza vagyunk, aztán az egy rádió, hát most aztán nem tudom, mit kezdem variálni.
1: Elképesztő, mert hogyha ilyen logikából, ebből a logikából indulunk ki, akkor most meg kell döbben csak embereket, de hogy amikor a Die Hard volt, akkor a Bruce Willis nem sérült meg igazából.
0: Tényleg?
1: Nem, tényleg. Az nem volt valódi. Az a sérülés, az csak oda pacsmagolták. Na, úgyhogy így vagyunk. De most élőben vagyunk, szóval...
0: Egy világot romboltál le bennem.
1: Igen. De azért mondom, hogy most élőben vagyunk. Sőt, a Jurassic Parkban azok a dinók.
0: Nem áll, az sem.
1: Tudom, hogyha most nem akarom itt most tényleg olyan, mint hogy Mikulásról beszélgetnék meg a húsvéti nyusziról, de az sem igazi. Márhogy nem a dino.
0: A dinók.
1: A dino.
0: Hú, na figyelj, mert mondanod kell.
1: 4 fok volt reggel, amikor elindultam, 17 lesz a maximum. Hát ez az időjárás ma, mert van ma is.
0: Ősznek hívják.
2: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
4: Mától még nagyobb torlódásra kell számítanod a Szőregi dombon, hiszen burkolatfelújítási munkák kezdődnek a 43-as főút szegedi bevezetőjén. A Szerb utcai körforgalomtól Deszk irányában mintegy 880 méteren újítják meg az útburkolatot. Hunkó József, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója elmondta, az útszakaszon félpályás útzár és jelzőrös forgalomirányítás várható.
5: Szerdán fog megtörténni az előkészítő munka, azaz a meglévő burkolatnak a profil. 800 méter hosszú szakasznak az aszfaltozása fog megtörténni csütörtök pénteken. Első nap a Deszk felől bevezető oldalt aszfaltozzuk le, második nap a másik oldalt.
4: Először füstölni kezdett, majd égni egy autó motortere egy szegedi áruház parkolójában néhány napja. Szerencsére nem történt tragédia, mert épp a közelben volt Koncz János, a Hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltó parancsnokság munkatársa, aki azonnal cselekedett. A százados először értesítette a kollégáit, majd porral oltó készüléket kért az áruházból, és azonnal oltani kezdte a tüzet. A közeli laktanyából perceken belül kiérkező tűzoltók vízsugárral visszahűtötték az izzó motorteret és a felforrósodott alkatrészeket. Immár 2 emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő az emlődaganat miatt kezelt, örökletes géneltéréssel élő nők számára. Ez azért fontos, mert az érintett nők egy része a betegmell kezelése mellett, a másik még egészséges emlő eltávolítását is kéri a későbbi emlődaganat kockázatának csökkentése érdekében. Ennek társadalombiztosítási finanszírozása pedig korábban nem volt rendezett az érintettek számára. És végül először majdnem a Beatles filmesítette meg a gyűrűk urát. A zenekar 1968 elején 3 hónapra Indiába utazott. Erre az útra kapták meg a gyűrűk ura egy-egy példányát ajándékba. Az elvonulásról már óriási rajongóként tértek vissza, és kész tervekkel a saját gyűrűk ura filmjükre. John Lennon ragaszkodott Gollum szerepéhez, Paul McCartney lett volna Frodo, Ringo Starr, Samu, George Harrison pedig Gandalf. Rendezőnek a zenekar Stanley Kubrickot nézte ki, aki végül nemet mondott nekik. Végül, ami ennél is kellemetlenebb volt, hogy maga az író hallani sem akarta a Beatles féle feldolgozásról. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Köszi Ági, akkor ott a szöregi domnál ma reggel is mindenkinek. Jó reggelt kívánunk majd.
1: Pedig egyébként ez a filmfeldolgozás, amiről beszél, ez ígéretesnek tűnt, nem is tudom, hogy a Kubrick miért nem vállalta.
0: Én se.
1: Döbbenetes.
0: Jön a Train. Ez a Drive-by.

0: Beautiful People, ez volt a dal címe, köszönjük.
1: Ez volt a dal vége. Így van vége ennek a dalnak.
0: Így van vége.
1: Nagyon jó volt egyébként. Ezt,
0: hát a David Guetta nem figyelt már a végére. Vagy ezt a szél csinálta, ugye ki tudja. 6 óra múlt 5-ös perccel, a Beautiful People-t pedig külön köszönjük szépen, hiszen gondolom ez nekünk szólt, vagy nem tudom, vagy ez hogy van ilyenkor, vagy ez mindenkinek szól, hogy csodálatos népek vagyunk?
1: Igen.
0: Na hát akkor jó van.
1: Kérlek szépen, mikor jártál te utoljára az SBO-n?
0: Az SBO-n? Szerintem egy másik, akkor 2 hónapja.
1: Mert én jártam nemrég, és hát azért az durva egyébként. Tehát úgy értem, hogy és az a többenetes benne.
0: Hát függ, hogy mikor mész, az is az egy egészen.
1: Igen, általában a hétfő az gatya, és a hétfő voltam.
0: Vagy hogyha este mész, vagy mondjuk vannak ilyen extrák, én tudok mesélni erről.
1: Azt mondták ott, így félfülel elcsüptem, hogy a hétfő a legdurvább. Tehát, hogy az egyik legdurvább, mert akkor ugye, ami hétvégén összegyűlik fájdalom, meg összegyűlik tünet, meg stb. Azt az ember hétfőn úgy gondolja, hogy akkor levezeti. De nagyon tanulságos volt.
0: Megint bocsánat, szabadna feled, de hogy van ezt, amit beszéltünk múltkori adásban, hogy van egy trükköm, tudod? Igen. Ha valami nem úgy működik, akkor szólok egy kis kaput gyakorlatilag az annak.
1: Ja, igen.
0: Mert
1: igen,
0: hogy ugye azt történik...
1: Ennek az a trükkje, hogy?
0: Na, ennek az a trükkje, hogy? Hogy az, mert ugye kétféle dolgot tudsz csinálni, hogyha valami nem stimmel veled. Elmész először a háziorvoshoz, jó napot kívánok, itt valami picit az epémnél nem jó, mondod a háziorvosnak. Háziorvos, rendben van, adok egy beutalót a belgyógyászatra. Te fogod magad, és akkor belgyógyászatot fölhívod. Jó napot kívánok, XY vagyok, nem jó az epém, van egy beutalom, és akkor rendben van, akkor mához képest 28 napra adunk magának egy időpontot. Jó lesz az? Hát nem tudom, csinálni. És 28 napot válsz addigra, vagy elmúlsz, vagy elmúlik a betegséged is. A B-verzió pedig akkor, hogy elmész, bejössz az SBO-ra, és az mondjuk általában hétfő van, hiszen mondjuk vasárnap délbe kezdett az epe görcsöd egy kicsit ilyen nagyobb lenni, akkor inkább hétfőn te bemész az SBO-ra, mert hogy te mégis, ott az mégiscsak ellátnak, érted? Ha 24-re, de még mindig jobban jársz, mint a 28 nappal, érted?
1: Hát igen, csak hogy igen, értem, de elképesztően le vannak terhelve. Szóval
0: hát igen,
1: ez, amit ott végignéztem, az alatt a szűk 6 óra alatt, amit sikerült ott tölteni, mert ugye innen adás hát, után innen adás után már gyakorlatilag oda mentem, nem nekem volt problémám, hanem én vártam gyakorlatilag. Az valami egészen elképesztő, és szerintem ember feletti, amit csinálnak. Én nem tudom, hogy alapvetően ember, tehát humán erőforrás hiány van-e, humán erőforrás problémák vannak-e az SBO-n Szegeden. Biztos vagyok benne,
0: mindenhol,
1: hogy igen.
0: Nem,
1: de az egyébként elképesztő, és most tényleg be kell jegyeznem, hogy a leterheltségtől függetlenül elképesztően kedves mindenki és segítőkész. De ezt most viccen kívül mondom, szóval az a baj, hogy annyira szeretnél valakit így kivenni a tömegből, akire haragudhatsz, amikor már az 5. órája ott vagy.
0: De nem tudsz.
1: De nem tudsz, mert egyszerűen tényleg mindannyian azért dolgoznak, hogy te valahogy ellegyél, hogy téged valahogy ellássanak, hogy te valahogy neked jobb legyen, vagy a hozzátartozódnak jobb legyen, haza lehessen küldeni, vagy fölvenni arra az osztályra, ahova való vagy. Tehát, hogy tényleg egyszerűen olyan durván dolgoz, annyira sűrű a munka ott, hogy ez valami egészen döbbenetes, tényleg. És ami még azért az ellátórendszer alapproblémája, ez annyira alapproblémája szerintem, hogy ez konkrétan egy nyomtatott lapon ki van rakva az SBO-n, hogyha figyelted.
0: Igen.
1: Hogy elnézés, hogyha ez van, 24 órán belül biztos, hogy ellátjuk. Ugye van ez a triázs rendszer, ami ez a kiválasztási rendszer, tehát hogy gyakorlatilag a súlyosság sorrendjében látnak el, és abszolút nem érkezési sorrendben. És azért van ennyi várakozás, mert nagyon sok olyan ember megy be, ami nem oda tartozó probléma.
0: Így van.
1: Tehát, hogy ez az igazi probléma, ez is az igazi probléma, hogy a valós leterheltség ebből érkezik, hogy fájó torokkal ne az SBO-ra menjél be, hanem a házi orvosodhoz menjél be, és a házi orvosod majd elirányít egy olyan helyre, ahova valóban tartozik az a betegség, vagy az a tünet, amivel te jelentkeztél
0: nála.
1: Hát
0: ezt mondtam az előbb, igen. Tehát, hogy ezt kerülöd
1: igen,
0: ki.
1: Igen, igen.
0: Ezt kerülöd ki azzal, hogy az SBO-ra ősz, amivel föltartod a sort, és amivel nem halad ott se. Most ott ücsöröksz a fájó torkoddal, majd behoznak valakit, akinek mit tudom én, levágta a körfülhöz a kezét, és vissza kell varni, érted?
1: Nyilván jó, hát hamarabb... Mondjuk, az egy kicsit előrébb veszik.
0: Egy picit előrébb veszik, mint téged. És akkor te meg ott üsz, de neked érted, tehát még mindig a 24 óra, még mindig jobb, hát időbe, mint 28 nap, vagy nem tudom annyi, amennyire kapsz időpontot máshova.
1: Ilyen nyaralót újítottunk föl még Gyulán, és akkor
0: tényleg ott volt egy ilyen
1: sztori. És öcsémnek megszaladt a körfűrész, és belement az ujjába, ami csak azért maradt meg egyébként, de hát, hogy azért lekapta a tetejét, de csak azért maradt meg az egész ujja, mert ilyen vastag bőrmunkáskesztyűbe dolgozott, és az azért megvédte, összetartotta, és akkor Gyulára. Ott van egy orvosi rendelő, volt egy ügyeletes, de hát ezt bevettük, és így mondta a hölgy, hogy mi a panasz. És így az elszorított, tehát az ér elszorított ujjal így állunk, hogy
0: hát ez gondolom
1: de Covid lehet. Volt, tehát mi nem mehetünk be, tehát mi kint álltunk, az öcsém meg egyszer csak bement, és nem tudtuk, hogy eltűnt valahol, és majd egyszer jön. És elnyerte a rendszer. És öcsém esélyt, hogy hát ez a hölgy, az csak a nővér volt, vagy nem is nővér, asszisztens volt konkrétan.
0: Igen.
1: És hol van a doktor úr? Mondom, Covid, ez egy késő tavasz, tehát hogy még a lezárások vannak, léteznek, meg nem mehetsz meg be. Hát a doktor úr az pecázik ilyenkor. Ügyelet van. Ő volt az egyetlen a gyulai ügyeletes, érted? Hát a doktor ő pecázik. Mekkora a baj? Vegyen a kötést. Öcsém levette a kötést, és abban a pillanatban így végig spiccelte a vért a függönyön, és akkor mondta a hölgy, hogy ezzel lehet, hogy be kéne menni Békés Csabára. Hát akkor jó, akkor bevegyük Békés Csabára. Akkor ott vissza a kötés, visszaszorít, stb. Beátogtottuk Békés Csabára. Nem lehet bemenni Békés Csabán. SBO. 4 vagy 5 órát vártunk az öcsémre, és akkor mondta, hogy végül össze kellett varni.
0: És végül is kivették az epéjét.
1: És végül is kivették az epéjét, mert kiderült, hogy epegörcsös van. De nem, és akkor 4 vagy 5 órát kellett várni, de úgy, hogy össze is kellett varni. Tehát mindent, tehát mondom, még egyszer körfűrész szaladt a kezébe a gyereknek. 4 órát ült, vagy 3 órát ült, amíg ellátták, vagy megnézték. És az volt a jó, hogy egy másik csávó ugyanúgy ült, csak a másik keze volt így föltartva, bekötve, és így egymásra néztek a csávó, hogy megkérdezte.
0: Körfűrész.
1: És így, aha. Oh. És utána ellátok, és így. Tehát hogy azért mondom, hogy nem biztos, hogy amikor körfűrésze belevágsz a kezedbe, hogy olyan leterheltsége van az esmélyoknak, hogy lehet, hogy akkor se látnak egy gyorsan, tehát lehet, hogy akkor is 3-4 órát kerülni. Ez azért van, mert valaki fájótorokkal is bemegy.
0: Igen, tehát hogy ezeket próbáljuk meg, ne. De az van, hogy ezt így nehéz, tehát most hiába próbálunk itt edukálni bárkit is erre.
1: Egyrészt más, ezt meg tudod, hogy nagyon sok idős ember igazából ennek ez a közösségi élménye. És most nem
0: ez rossz
1: indulatból mondom, hanem ez egy közösségi élmény. Egész hétvégén egyedül van, és ő már eldöntötte már pénteken, hogy egy kicsit fáj a könyöke, be fog menni az SBU-ra, és ott egész nap ott van, törődnek vele, emberekkel találkozik.
0: Hát, vagy, szóval... aki mellette ül, azzal már elkezd tudni beszélgetni, és akkor már
1: így
0: akkor
1: van, így van. Tehát, hogy ez
0: rettentesen szomorú.
1: Így van, ez egy elképesztő összetett probléma, és nem is tudunk vele igazából mit kezdeni, csak
0: azt, hogy mondjuk van. A kis kecét. Majd kis én is meséljek én SBO-sokat. Én az utóbbi másfél évben zseniálisan SBO-kat tudok.
1: Egyébként most a kis kece az a Dest és a Young Fly-tól fog jönni, de hogyha valaki egy nagyon jó kis kece feldolgozása kíváncsi, akkor Schneidbergernek a Nomádot, Nomád című levezére kis kecét kell meghallgatni. Az itt nem lesz.
0: Igen.

0: Hát szép jó reggelt kívánom mindenkinek. 6 óra 18 a perc. Ez most viszonyítási alap, hogy mennyivel múlt el, és mikor lesz majd fél. De teljesen mindegy, számolja ki, aki szeretné.
1: Mindegy, noise ez volt. Jó reggelt mindenkinek. Hello Bernie, mert megjött. Hello Gedzo.
0: Hello Danny.
1: Ez a mega.
0: Az őrület reggel. Kérem szépen, már most ide be én már előkészítettem a dalt, ami majd érkezni fog a zene meg a szöveg játékunkhoz.
1: Na így?
0: Így, várják, közben mondom is, hogy az milyen hosszú lesz, mert azt mondjam, hogy 4 perc 7. Azért ne. Az valamit jelez, nem, hogyha milyen hosszú a dal. Ugye mostanában azért nem nagyon kapkodják el a zeneszerzők, producerek és egyéb izgalmas zenekészítő egyének ezeket a dolgokat. Ez 3 perc, 2,5-3 percre megáll mostanában egy dal.
1: Hát mert szerinted, hát, amikor 3 másodpercet van megfogni valakit a közösségi oldalon és tovább teker.

0: Régi magyar, de a végén be fogom mondani már.
1: Igen, és küldj el valaki, és már nyernek is. Meg is vagyunk. Jó? Felkészültél, hogy hány fok van?
0: Fel.
1: Mondjad el.
0: 5 fok van, 17 lesz a maximum. Felhős is, meg napos is.
1: Nehogy elvigyen a cirkusz.
2: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata. Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része. Három után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este hétig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, három után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Átírás, ügyintézés, eredetiségvizsgálat, gyors és precíz munka.
6: VLKR Kft.
5: Fonógyári út 11. Hívja a 458-692-es számot.
7: Klíma. Hőszivattyú. Persze, hogy délklíma. www.délklíma.hu.
8: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
9: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
10: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
12: Sötétben tapogatózol az utakon?
13: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
12: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál, nálunk a legjobb kezekben vagy! Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást! B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt!
14: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással vágyunk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
15: Cserélni egy nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj?
16: Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged.
15: De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
17: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
18: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
19: A BPS teljes kivehető fogsor egyénre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620 333 0313.
18: Kérjek neked is egy

0: mint lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökerkezelésre.
1: Íjj át újra a felhőtlen mosoly a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
2: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Ez reklám volt.
4: A BYD a negyedik negyedévében tervezi elindítani a sorozat gyártást szegedi személygépkocsi gyárában, jelentette be Stella Lee ügyvezető alelnök. A kínai járműgyártó tervei szerint 2030-ra több mint 40 ezerre bővíti dolgozóinak számát Európában. Október végéig biztosan letartóztatásban marad az előző Orbán kormány kulturális és innovációs minisztere, miután elutasította a kecskeméti törvényszék Hankó Balázs és védője fellebbezését. A törvényszék közölte, az egykori miniszter államtitkára Varga Bajusz Veronika is letartóztatásban marad. És feszült pillanatok fűszerezték a Sex Pistols október 9-i koncertjét Denverben. A zenekarral Johnny Rotten helyett turnézó Frank Carter ugyanis nem hagyta szó nélkül, amikor meglátott egy férfit a csak nőknek szánt pogó közepén. Az értetlen férfi a közönségből szólogatott vissza az énekesnek, aki keményen küldte el melegebb éghajlatra. Végül a lázadozó vendéget kirakták a biztonságiak. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Köszi Berni az infókat.
6: Köszönjük szépen.
5: Na, azt mondja, hogy nekünk már ez az új rendszer, amit most itt lesegetek, azt írja, hogy már a budapesti úton és a Kálvárián is már van plusz 2 perc ráhagyás, tehát hogy ha valaki eddig mondjuk úgy szokott jönni, hogy 8 perc alatt fél ér be ezen az úton, akkor most az utcán olyan, hogy 10 perc alatt fog, mert ott már 2 percnyi torlódás van. Na most, ugye szokott, azt már itt hallottuk a hírekbe is, meg itt már mi is mondtuk, hogy a Szőregi Domnál lesz aszfaltújításos mutatvány, na most ezt ma kezdik el csinálni, de megvárják a 9 órát, tehát hogy még ott a nagyja lemenjen, és akkor utána kezdik el ott a mutatvány, szóval emiatt azért ne izguljon senki. Előre a medve nővére, ugye?
6: Ami valószínű, hogy a városba bevezető utak ma is le lesznek terhelve, most még jól közlekedhető, de ez garantáltan nem marad így, hogyha sürgős dolgod van, vagy időre mész, akkor ezt kalkulált bele, hogy valószínűleg az Algyői út, a Szőregi út, Makai út, Szabadkai, Dorozsmai és a Sándorfalvi út is kicsit sűrű lesz.
3: Támogatta a fedex.hu az emelőhátfalak szakértője.
5: Na, én Benson Buniról azt tudom, hogy egyszer szaltózott egyet egy zongoránról. Nagyjából ennyi. Te mit tudsz?
6: Ez a fiatal srác, aki ilyen furán, ilyen félmeztelen rohangál a színpadon, nem?
5: Hát lehet, hogy
6: jó, ez. Beautiful Things.

0: tükrük. Justin Timberlake-et hallottuk. Meg az ő barátait, gondolom már nem egyedül vette fel ezt a dalt.
1: 40 év börtön. Ezt kapta Tupac Shakur feltételezett merénylője. Igazából nem a merénylője, hanem aki a kitervelésre vádolják. Ugye Tupac Shakurt azért jó régen lelőtték már, 96. szeptember 7 Las Vegasban. Hogyha valaki látta azokat a képeket, nyilván a mostani generáció nem látta, mert azt se tudja, ki ez a Tupac Shakur. De hogy emlékszel, hogy ilyen fekete autóba, és akkor van egy klasszikus kép erről, amikor ilyen messziről le van fotózva a kereszteződésben.
0: Most a messziről volt lefényképezve? Ne hülyéskedjél már velem. Igen.
1: Na mindegy, és akkor ez egy ilyen klasszikus kép, és ugye hát őt lelőtték, és ez azért durva, mert 30 éve nincs meg a tettes. Tehát hogy ez ugye nem tudják a mai napig, hogy kicsit. Hát most úgy néz ki, hogy tudják, ugye ez a 63 éves űrge banda vezér volt, és akkor őt vádolják a kitervelésre, de hogy kicsinált, azt mindig nem tudják, szóval ezért ugye fölmerült annó a PDD is, meg a, de hát ő már benn van, ugye teljesen más indokból pihenget, ugye babaolaj, meg ilyenek. Szóval azért mondom, hogy ez egy ilyen érdekes, hogy 30 év után, majdnem, hogy napra pontosan 30 év után ennek lett egy kis, lett valamiféle vége vagy fejleménye.
0: Fura ez, mert mondjuk most, hogyha most csinálnak, akkor gondolom Amerikában már van annyi ilyen kamera, hogy ezt már most mindenki tudná, hogy
1: igen,
0: múlt nem? Tehát, hogy ez így azért fejlődött a technológia, hogy ezt így most így gyorsabban megtalálnák az embert.
1: Múltkor elkezdtem utána nézni, ne kérdezz, hogy miért, hogy miért van az, hogy nagyon sok sorozatgyilkos volt a 60-as, 70-es években inkább. Ugye akkor volt a Dahmer Amerikában, azt hiszem, hogy még átnyúlt 80-ra, 80-as évekre, akkor a Ted Bundy, meg ezek, tehát ugye a legnagyobb, legklasszikusabb és úgymond termékenyebb sorozatgyilkosok, azok akkor voltak
0: jellemzők.
1: És főleg ott, de hogy voltak, egyébként elkezdtem utána, ezért voltak a világ más részén is ilyenek, szóval ez nem volt ritka, de ott különösen nagy sűrűségben. És nagyon sok oka volt ennek, egyrészt az, hogy hatalmas ország, tehát 380 milliós ország, nyilván ekkora mennyiségű emberből nagyobb arányban találsz ilyet. De hogy ott nagyon sok minden más is volt, tehát hogy akkor elindultak ott ugye a vietnámi háborúval, egy hippi korszak indult el, azzal a drogkorszak elindult, stb. És utána, amikor ennek vége volt ugye a vietnámi háborúnak, akkor állítólag volt egy ilyen nagy össznépi összeborulás, tehát hogy az egész országon érezhető volt az a fajta győzelem, ilyen társadalmi győzelem, mert hatalmas társadalmi ellenállás volt a vietnámi háborúval szemben. És az, hogy ezt sikerült elérni, hogy ezt befejezzék, ugye ott az amerikaiakat nagyon elverték. Szóval mondhatjuk, hogy nem, de iszonyatosan. Tehát, hogy abba belebuktak, ennek is rengeteg oka volt, de abba belebuktak, és ugye végelt, és az a hippi mozgalom, ami mondjuk a Hair című filmben és a musicalben van, az ennek volt egy ilyen nagyon békés kifutása. Tehát nagyon, nagyon bíztak egymásban az emberek. Akkor elindult az, hogy a hippik ugye nagyon sokat stoppolt például, akkor nagyon sokat fölvettek, elvittek az adott helyre. Tehát volt egy ilyen nagy össznépi összeborulás, és ugye ezt használták ki ezek a sorozatgyilkosok, hogy az alapbizalom már annyira erős volt, hogy bárki beült az autódba. Tehát megálltál, és akkor gyere, légy szíves, és akkor ezek. A másikok meg az volt, hogy ugye nem volt CCTV, ami mostanában van, és most annyira fejlett már a bűnüldözésnek és a bűnmegelőzésnek a technológiája, hogy már nem nagyon tudnak ilyet csinálni, tehát hogy most is lehet, hogy lennének, csak egyszerűen nem jut el addig, mert előbb elkapják. Tehát ez a másik oka, hogy manapság miért nincs, és régen miért volt, hát ezért. Tehát hogy annyira ezek az arcfelismerő rendszerek, a eleve az, hogy mondjuk az új lenyomat, a DNS felismerés, a DNS analízis, a minden, hogy már annyira, de annyira fejlett minden, hogy lehet, hogy most is lennének, egyszerűen csak egyig jut.
0: Igen, egyébként nem is tudom, hogy mi kapcsán néztem ennek utána, hogy Magyarországon mikor volt bankrablás legutóbb, de hogy valami talán most nem. Tehát, hogy teljesen fölösleges. Tehát, hogy nem tudsz ilyet csinálni. Nem,
1: meg hogy? Ez ugyanaz, hogy most nyilván egy kicsit más téma, vagy egy kicsit kisebb bűnről beszélünk, de mondjuk most egy okostelefonlopás. Hát nem lehetsz olyan hülye.
0: Semmi értelme nincs.
1: Tehát semmi értelme nincs. Hát mit csinálsz vele? Kacsázol, érted? Elviszed valami, nem tudom, ajtót kitámasztasz vele, levélsúly. Hogy mit csinálsz egy olyan telefonnal, ami nem a tied, ami nem a te arcodra nyílik, vagy nincs hozzá jelkód, meg eleve hát megkeresem, mit tudom én, az iPhone-on ott a lokátor. Hát mindent meg tudok keresni, még a fülhallgatómat is meg tudom keresni, érted? Hát hogy a francba lopod el, meg minek eleve? Nem tudod összepárasztatni se veled, nem tök mindegy neked, hogy...
0: Hát igen, gondolom biztos, érted? Hogy van erős technológia, hogy ezt kisüsd vagy valami, nem tudom, de hogy így alapvetően meg már, tehát annyira elérhető egy ilyen okostelefon, hogy mi ára lehet egy lopott telefonnak, érted?
1: Hát egyrészt meg az, hogy nem lehet
0: szólni,
1: hát igen, meg az, hogy előkeríted egy se perc alatt. Hát nem csak ellopni nem éri meg, hát hülye vagy, hát tudom, hogy hol vagy. Nem. De ez egyébként a modern autókkal is gond lehet. Most gondolod el, hogy egy Teslát például el tudnak úgy lopni, hogy ahhoz már milyen fejlett technológia kell. Ez olyan, hogyha azt elloptad, akkor gratulálok, tiéd.
0: Igen, akkor megérdemled.
1: Igen, akkor megérdemled. Figyelj, ez annyi meló volt, hogy legyen a tiéd. Jobban meddolgoztál érte, mint én.
0: Hát gondolom, annyi ilyen GPS jeladó van már benne, hogy ott azt, tehát nem az van, mint régen, hogy egy valahova oda el volt dugva itt a kormány alá, vagy nem tudom, hova rakják ezeket. Sose volt olyan autó, amiben jelent volna.
1: Hogy... Hát meg tudod, hogy már kártyával indul, meg hát érzékel téged, meg a szemedet érzed. Tudod, hogy már annyi biztonsági dolog van benne, hogy már be se tudod indítani. Ha azt beindítottad, az a volt munka.
0: Igen, az már keményebb játék. Na, ez, ha nem is mondom meg, nincs is odaírva, és tudod, hogy melyik ez a dal, ugye?
1: Ez a The Rasmus, és az Indus Shadow, ezzel megyünk tovább. Jó reggelt, 4 perc múlva, 3:47. Ez a Mega.

0: Na most van 3-7, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lapszemlét tartunk a szegedi online lapokból. Gyorsan körbeérünk. Szegeder.hu-t mondok is. Stella Lee szerint most már tényleg elindul a szegedi BYD gyár, miközben az EU éppen korlátozná a kínai hibrid autó importot. Erről a cikk szegeder.hu megnézhető, elolvasható.
1: Spiró György a Radnótiban tart olvasó találkozót a kortárs magyar irodalom Krasznahorkai László melletti másik óriása. Spiró György érkezik csütörtökön Szegedre, hogy találkozzon olvasóival. Radnóti Kávéban lesz október 15-én csütörtökön 16 órakor. Ezt írta meg a szeged.hu.
2: Támogatta a Clean Star Complex Kft. Az intézménytakarítás felsőfokú szakértője.

0: Rian áthallottuk és Calvin Harris, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt.
0: Hány fokos?
1: Kélek szépen, 17 lesz a maximum, 6 fok van jelen pillanatban. Lesz nap is, meg felhős, de inkább nap.
0: 43-ason meg deszkig áll a forgalom, írja nekünk Évi. Ott óvatosan.
2: Támogatta Stuxi Otthon és Kert Kft. A zuhanykabinok és csaptelepek szakértője. Stuxi.hu.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
3: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024sshomedesign.hu.
5: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
6: Heti lapszámunkból.
7: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
5: Szegedi Tükör. A város és lakói.
8: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
9: Na nem, Andilonkám. Szerdánként úgyis mindig ráérek.
8: Igen, Senior Szerda. 60 év felett 20% kedvezmény.
9: És a Mórahalmi gyógyvíz. Hát, az csodát tesz az izületekkel és a derékkal.
8: Pontosan, Margit. Csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
10: Senior Szerda Mórahalmon. 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint. Egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
11: Készüljön a jövő évre a Litofilm Kft-rel. Ajándékozza meg partnereit egyedi névre szóló határidőnaplóval, fali vagy asztali naptárral, növelje láthatóságát autódekorációval, világító fényreklámmal, újítsa meg kirakatát a Litofilm segítségével. Költségelje még az idén, reklámozzon jövőre. A Litofilm közel 30 éve szolgálja a szegedi vállalkozásokat nyomdai és dekorációs megoldásokkal. Keressen bennünket bizalommal. www.litofilm.hu.
2: Ez reklám volt.
12: Gyerekszereplőket keres a Szegedi Nemzeti Színház az új musicaljéhez. Az Oliver című produkció castingjára olyan fiatalokat keresnek, akik szívesen kipróbálnák magukat egy nagyszabású zenés színházi előadásban. A 9 és 16 év közötti lányok és fiúk jelentkezését e-mailben várják egy rövid bemutatkozással és egy egész alakos fotóval. Barnák László főigazgató elmondta, a meghallgatáson a jelentkezőknek be kell mutatniuk egy népdalt vagy egy műdalt, illetve egy verset vagy próza részletet.
13: Nagyon fontos, hogy mivel ez egy zenés darab, jól kell tudni táncolni és énekelni, hogyha valakinek ebből a szempontból van előélete, az előnyt jelent. A jelentkezési határidő az október 16-a. Egyébként a színház honlapján, a szegedinemzeti.hu aktuális hírek oldalán ott van a részletes kiírás.
12: Közmeghallgatást, majd közgyűlést tart Szeged önkormányzata jövő csütörtökön. A rendes ülésen is fejlesztésekkel kapcsolatosan kell dönteniük a képviselőknek. A témák között szerepel a Csongrádi Sugárút, a Nagykörút, a Vámtéri Csomópont és a Tompai Kapuút, Vadkerti tér fenntartható közlekedés fejlesztése. A szalt sárga barack termékeket hívott vissza a Nébi. A Nature Food Kft. Által forgalmazott 100 valamint 200 grammos Nature Food aszalt sárga barackban és a Spár Magyarország Kft. Által forgalmazott 200 grammos Spár aszalt sárga barackban határérték feletti a kén-dioxid tartalom. Az arra érzékeny embereknél allergiás, esetenként súlyos reakciót okozhat. és tüdőrákot állapítottak meg a pápánál. 14. León kedden sikeres műtétet hajtottak végre egy római kórházban. Jobb tüdeje alsó lebenyét távolították el. A műtétet követően a vizsgálat a tüdőrák leggyakoribb formáját állapította meg nála. Az orvosok szerint a betegség kezdeti fázisban van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszi, Berni. No, hát, ott a Makai úton azért vagyunk. Egy páron.
1: Így, hogyha valaki a Kálvária felül érkezne a belváros felé, akkor plusz 4 perc várakozásra számítson. Nem jobb a helyzet a Budapesti úton, a Szabadkai úton még csak 2 perc, hál' Istennek az Algyői úton, és úgy néz ki, hogy még egészen jól halad a forgalom, körülbelül 2 perc a plusz várakozás, hogyha valaki tényleg a város felé tartani, a belváros felé tartani, akkor ezekre tud számítani.
0: Maka úton történt valami, vagy csak simán ott egyszerűen? Ott ez rettenetesen veres. Valami történt ott valaki, hogyha arra jár, írja már nekünk egy SMS-t, csak így szóljunk a többieknek.
1: Jöhetnek az SMS-ek 06 32 99 88 88, jöhet mindenféle információ, többek között közlekedés.
0: Na és akkor játszunk majd, hamarosan figyeljetek.
1: Zene meg a szöveg játék, küldjétek el azt a szót SMS-ben, hogy
0: puncsfagyi.
1: Puncsfagyi, vagy puncs, legyen puncs csak. 0 32 99 88 88. 8 ban 8.

0: Zsübella, hogy a franciák ejtenék. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra múlt 5-ös perccel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Mega. Szia Berni, szia Gedzó.
0: Hello Dani. Úgy állunk most, hogy kérdeztem, hogy mi a helyzet ott a Makai úton. Évi írt nekünk SMS, sziasztok, most értem át, a Makai úton nincs semmi baleset vagy ilyesmi. Viszont feldúrás meg van, azt meg a telefonban mondták nekünk. Elméletileg mi úgy tudjuk, hogy a mai napon ott azt fel fogják dúrni. És az az infónk is volt, hogy ezt majd csak kicsit később fogják, tehát hogy ez nem most. De aki telefonált nekünk, Gábor, hogyha jól emlékszem, ő meg azt mondta, hogy ott már tegnap fődúrták. Úgyhogy ott aszfaltozni fognak, hogy mettől meddig fognak aszfaltozni, már hogy így irányilag, azt nem tudom, de ugye a Makai úton most baromi sokan vannak, az biztos. Jó, tehát aki arra megy, az türelmesen, és ne csodálkozzon, hogyha valami sorba kell neked beállni.
1: És csak, hogy el kell mondjam azt is, hogy lesz játékunk.
0: Nem.
1: De. Lesz egy játékunk, és oda kérjük a puncs szót SMS-ben elküldeni 06 32 99 88 88. Ez a zene meg a szöveg játék lesz, egy nagyon egyszerű zenefelismerő, vagy most már kezd egyszerűsödni, zene meg a szöveg, tehát vagy a dalcímet, vagy az előadót, vagy mindkettőt kell megmondani, és azt, hogy melyik sávot akarod hallani, tehát vagy az éneksávot, vagy a zenesávot, és akkor onnan fogunk neked lejátszani 10 másodpercet, ahonnan kéred. Tehát, hogyha 3 perc 10-et hall, és azt mondod, hogy 1 perc 10-től menjen ez a 10 másodperc, akkor onnan, és rá kell jönni, igazából semmi extra nincsen, és a Klasszik Grill szerb étterem 10.000 forintos utalványát lehet megnyerni. Ez lesz nálunk, de Bürgés Dávidnál is lesz szülinapos játék, oda jöhetnek a köszöntéses SMS-ek, lesz I Love Szegedre játék majd ugyanígy a Dávidnál, úgyhogy minden lesz. Jó, ez egy ilyen tartalmas nap.
0: A zene meg a szövegjátéknál nekem az volt a tervem, hogy majd megmondom így, hogy az legyen, hogy minden nap ugyanazt a dalt kell felismerni, és akkor így segítünk. De aztán ezt végül is leszavazták.
1: Igen, hogy...
0: Pedig szerintem az könnyebbség lett volna, nem?
1: Hát valamennyi segítés, ez olyan lenne, mint a dal, nem? A dal című műsor, hogy megversenyeztetik
0: ugyanazt
1: a dalokat, és heteken keresztül pontosan ugyanazt kell előadni az összes zenekarnak. Ez milyen jó lehet. Tudod, amikor már megutálják a saját zenéjüket.
0: Hát én azt csinálom, hogy a másikét kell adni. Olyan is volt már?
1: Egyébként, na olyanról még nem hallottam, de hogy ugye ez ezért volt, hogy mindegyik zenekarnak van egy dal, amit így megrühel, úgy igazán, nem? Azt hiszem a 30Y-nál a Bogoszki volt az, amit egy ideig nem volt hajlandó eljátszani, aztán rájöttek, hogy nem maguknak zenélnek, hanem a közönségnek, és akkor most már újra játszák. De hogy szerint, de tényleg viccen kívül, tehát ez le is nyilatkozta, ugye Beck Zoli, azt hiszem ő a, igen, Beck Zoli a frontember, ezt le is nyilatkozta, hogy hát azért itt kell egy kis önvizsgálatot tartani, mert nem feltétlen róla szól az, hogy te fönnállsz. Igen, a te zenédet éneklik meg, a tiédet óbigatják, de lehet, hogy a közönség is eldöntheti, hogy ő mit szeret igazán.
0: Igen, ekkor van valami.
1: Akkor elmész koncertre, és akkor tud elkezdi az új lemezről játszani, az új megjelenésről játszani a dalokat, mondjuk valamelyik, és így ő állsz, hogy mégis jó, csak mondjuk egy fél év múlva fogsz erre bólogatni, tudod, amikor már 20-adjára meghallgatod, akkor fog tetteni, tehát, hogy igen, ez
0: mindenki ugyanazt a 4 zenét várja, amit ismer. Koncerten általában szokott lenni, nem?
1: Igen, meg ugye van a...
0: Van, aki nem rajongó, az meg csak azt az egyet, amelyiket ismeri. Nem? Ugyan ott áll, és így várja, hogy aha, jó, kicsit így billeg jobbra-balra, és akkor azt az egynek, és annak is csak a refrénjéből egy-két szövegrészt tud. De ezt viszont torka szakadtából tudja üvölteni. Én már láttam ilyet. Ugye?
1: De jó kis vagyunk az, így? Elmennek egy jó koncertre, most eszembe jutott a Szín, és azt nagyon szerettem. Hát a Beethoven koncertet, az kifejezetten jó volt. Jó, nagyon sok jó koncert volt, igen, meg te meg a Parkban voltál, igen. Azért Beethoven egy tehetséges csávó. Őt még akkor találkoztam vele először, amikor Covid volt, és az első lezárás. És
0: meg kukásként dolgozott.
1: Az a Dash volt.
0: Új Szegeden. Ja,
1: ez nem az. Ez egy másik, nálunk aszfalt hofi van. Na, mindegy, és akkor csinált vele a Tilla-Tinának, hogy mondjam, nem mindent lehet megbocsátani. Én szerintem egy nagyon jó fej csávó, meg egy nagyon tehetséges ember, meg egy jó kedélyű. Az igaz, hogy vihorászik, de alapvetően vele van a legkisebb gondot a TV2-nél, de hogy és van ez a műsor, a propaganda, amit évek óta csinál, nem tudom, hogy még van-e egyébként, és ez egy nagyon-nagyon jó éjszakai magazin volt, és ott csinálta meg vele az első riportját a Tilla-Tilla, és akkor mutatta be az első dalait, és akkor hát az volt, hogy a Covid alatt ráért, és megcsinálta azokat a zenét, amit előtte nem ért rá, mert ugye dolgozni kellett. Úgyhogy a Beethoven-hofi gyakorlatilag ennek köszönheti, egy pandémiának köszönheti a fölemelkedését. Nyilván meg a saját tehetségének is, de az, hogy ezt el tudta indítani, ez annak köszönhető, és akkor ott az, az egy nagyon, nagyon jó interjú volt. Én on azóta kedvelem a csávot, ilyen 20-ba talán ott volt először. 20 márciusban volt az első lezárás, és ott akörül volt ez a propagandaadás. Nem?
0: Nem, az 22-es.
1: 22-es?
0: Aha.
1: Na, akkor. De az a lényeg, hogy lezárásnak ezt el csinálni. Tehát, hogy ez a
0: tény. Igen.
1: Így van.
0: Jó, időjárás ügyekben, hogy állunk, Dániel?
1: Kérlek szépen, 17 fokig melegszik ma az idő, és akkor ilyen melegfronti jellegű tünetek akár elő is fordulhatnak.
0: De holnap reggel meg már nem lesz 3 fok, hanem 7. Úgyhogy már most kicsi melegedésnek.
1: Úgy hát akkor végül is jogos ez a melegfront.
0: Na, akkor az.
2: Támogatta a Varga Alku Kft. Partner a biztos indításban. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Five days

0: Where are you now? Jó reggelt kívánunk mindenkinek, Lost Frequencies hallottuk. Na kérem szépen, puncs szót lehet nekünk küldeni, ha valaki szeretne velünk játszani, 0-30-299-88-88, ami SMS számunk. Ide mindenféle SMS-t várunk, egyébként lehet az közlekedésügyi, akár születésnaposos. Nagyon nagy kedvenc a születésnapos SMS,
1: azt is lehet küldeni. Semmi gond is
0: és egyéb izgalmakat, jó? A puncs is az azért lesz jó, mert lehet vele nyerni. Ennyi.
1: Igen. Klasszik grill szervételem játékában, úgyhogy oda, hogyha valaki szeretne jól bekajálni Pleskavicából, akkor küldj el nekünk a puncs szót, köszi.
0: Na, kérlek szépen, itt Sándorunk küldött egy cikket. 26. november 13-ára állapították meg a világ végét 1960-ban, tudósok.
1: Hát akkor már azt nincs.
0: Mondták, hogy... Igen, de nekik az volt
1: ez az egy hónapot már tényleg fél lábon is.
0: Ha éppen úgy van. Ükönokáink nem fognak ilyen halni, halálra fogják őket nyomni. Tehát nekik az volt a tervük, vagy az elképzelésük 1960-ban, hogy túlnépesedik a föld, mondjuk ez bejött.
1: Ebben igazuk volt, igen.
0: De hogy annyira azért nem, hogy itt így ne legyenek területek, amiken még így lehetne emberek. Most egy kicsit azért, hogyha megnézzük azt, hogy népsűrűségileg hogy vagyunk, nyilván vannak még a földön olyan területek, gondolom Oroszországnak vannak olyan területei, ahol a fű se nő, illetve cserébe legalább még júliusban is baromi hideg van, ahol nem mennek így emberek, mert minek mennének oda.
1: Hát igen.
0: De egy idő után, ugye Gál Tamással beszélgettünk, egy idő után el fognak menni, mert hogy az egyenlítős környékén egy 3 milliárdnyi ember fog majd úgy megindulni valamerre, mert hogy olyan lesz majd a légköri dolgok, hogy így nem fognak tudni izzadni, és hogyha valaki nem tud izzadni, pedig kellene neki, akkor ugye a testét nem tudja úgy hűteni. A lényeg, hogy azok majd elindulnak, úgyhogy igen, nem az lesz ez a baj, hogy sokan vagyunk, hanem hogy rosszul van elosztva.
1: Alapvetően ez a Mad Max világtól nem vagyunk annyira messze, mint gondoljuk.
0: Jó, de... november 13-áig szerintem még azért nem alakul ez ki.
1: Ja, az már csak egy hónap, az menni fog. Nincs is egy
0: összebírjuk hozni, mint emberek? Mi?
1: Hát nem tudom, most, hogy érzem magam, nem biztos. ez a hétfői SBO-s látogatásom valószínűleg egy kicsit leterhelte a szervezetemet, mert ott elkapattam valamit egy köhögő öreg embertől, úgyhogy valószínűleg ez a...
0: Nem kellett volna közel állni.
1: Nem kellett volna smárolni az ellenőrből a sarokban.
0: Igen, hát ugye?
1: Meg kellett volna várni a diagnózist, ha csak a lába fáj, akkor lehet. Gyanús volt, hogy nagyon taktyos, de...
0: Nem mondom, szóval.
1: Nem vagyok én, de szájom, jó ez nekem.
0: Na. Adja Isten, 4-8-kor teszett tönkre az embereket a rádión keresztül. Úgyhogy így,
1: egyébként érkezik majd 8 óra után vendégünk is, akivel hát triatlonról igazából a triatlonon belül az Ironmanről fogunk beszélgetni, valamint a kutatási területéről, mert Kürti Varinia érkezik majd hozzánk, és vele fogunk beszélgetni mindenféle dologról. Például ezekről, amit most mondtam.
0: No, és akkor gyorsan még ránézzünk a csodálatos közlekedésre. Hát a Makai úton ugyanaz történik, mint ami eddig történt, és egy kicsit sűrűbben talán Újszegeden is, azért már mind a két hídunkon van mutatvány, és a bevezető utak mindenkitől azt kaptuk itt SMS-ben is, hogy az Algyai úton deszk felől is, és domaszék felől is, 55-ösön is azért bőven van autó, hogy óvatosan tessék közlekedni. Köszönjük szépen!
2: Rálátunk a szegedi közlekedésre. Partnerünk a többi

0: Sugar Daddy szól itt a 88-ban. És akkor még, aki szeretne nevezni játékra puncs szót, küldje nekünk SMS-ben 32 99 88 88.
1: 17 fok lesz ma maximum, enyhe melegfronti hatásokkal, meg napsütés, meg egy pici felhő.
2: Támogatta a Gyomán Drődi német nyílászárógyártó és forgalmazó Kft. Ajtók, ablakok, közvetlenül a gyártótól.
3: Napközben dolgozol? Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
3: Mi történik Szegeden? Mi van a világban? Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül, hogy a délelőtt ne csak a munkáról.

0: Ott. Kapusz Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Október 18-ig tart a fesztivál. Ne maradj le róla!
1: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj?
2: Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
3: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri bőrzén.
4: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
5: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
6: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
5: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
7: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. 3 hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
8: Építkezik, felújít, a Horváth Szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
9: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
10: Kezdtem ezt a verset én.
11: Citroen családi hét a szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged. Kávária Sugár út 83-85.
12: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
13: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika. Az egészség partnere a mindennapokban.
14: Figyelem, jövőépítők! Kíváncsi vagy, hogyan lesz egy tervből valódi ház? Érdekel a 3D tervezés, a robotika, vagy a legmenőbb építőipari technológiák világa? Akkor ott a helyed az Építsd a Jövőt Fesztiválon, október 21-én a Vedresben. Próbálj ki izgalmas szakmákat, vegyél részt interaktív bemutatókon, és fedezd fel, milyen karrier lehetőségek várnak rád az építőiparban. A Déri, a József Attila, a Móravárosi és a Vedres Iskola látványos programokkal készül. Modern technológiák, kreatív kihívások és a rengeteg élmény egy helyen. Két turnusban várunk. 8.30-tól és 11.30-tól a Szegedi SC Vedres István Technikumban. Ne csak nézd a jövőt, építsd is! További információ és regisztráció www.szakképzésszeged.hu. Építsd a Jövőt Fesztivál, ahol a szakmák életre kelnek.
15: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
16: Ez reklám volt.
17: Holnaptól visszaáll a Délceg és Csatár utcai decentrumoknál a busz közlekedés, írja szeged.hu. Ezzel elkezdődhet a Petőfi telepi főtér zöldítése. 4 buszsávból 2 megszűnik, de cserébe bezöldül a tér. Fákat, cserjéket, különböző virágokat ültetnek majd. Emellett buszvárókat költöztetnek át egyik helyről a másikra, és ivókutat is kialakítanak. A fenék küszöbnek köszönhetően működik a paksi atomerőmű, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A fenék küszöbben az eddigi legnagyobb 61 cm-es duzzasztást sikerült elérni. és elindult a szavazás a 2027-es év rovarára. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a címért.

0: A Magyar Rovartani Társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. Szavazni december 6-a éjfélig lehet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Köszönjük szépen!
3: Igen, igazán jó híreink nincsenek. Főleg azoknak nincsenek, akik a Kálvária sugárút felől próbálnak bejutni a városba, ott már 11 perc a várakozás, a plusz várakozás a normál bejutási időn felül.
2: Na és akkor halljuk meg, hogy a Tempó taxivit látott ma reggel. Hello!
4: Reggel, sziasztok! Szokásosan erős forgalomra kell számítani a bevezető utakon, különösen a budapesti, Algyai és Sándorfalvi úton. Új burkolatjavítási munkálatok zajlanak a Kossuth-Lajos sugárúton, Rókus irányába. Emiatt kisebb sávváltolás van a Pacsirta és Tavasz utca közötti szakaszon. A Bérkert utcában a Híd utca felől jelenleg csak tömegközlekedéssel lehet behajtani. Ezentúl a reggeli csúcsforgalom is nehezíti a haladást a Csillagtér, Mastér környékén, minden irányban időbe telik az átjutás. Balesetmentes, szép napot kíván a Tempó taxi csapata.
2: Köszönjük szépen az információkat.
3: Valóban nehezíti.
2: Igen?
3: Valóban nehezíti a közlekedés a csúcsforgalom.
2: Van az úgy néha.
3: Ne jó és Pitbull, Give Me Everything, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 3 perc múlva 7:30, ez a Mega. Szia Gedzó.
2: Hello Dani.
3: Csá, csá.
5: 8:08. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet, go to Times Square.

0: Dániel, játszhatunk?
1: Játszhatunk.
2: Jön a zene, meg a szöveg a Rádió 88-ban. A mai játékosunk...
1: Nikolett, jó reggelt kívánunk!
0: Hello!
1: Van velünk a vonalban már.
0: Hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: A barátaim csak Niki, jó gondolom?
3: Igen.
0: Oké, okay, tökéletes, tökéletes.
1: Na. Szóval zene meg a szöveg játék. Fel kell ismerni a dalcímet és előadót, vagy dalcímet, vagy előadót. És akkor melyik sávot szeretnéd hallgatni? A zenesávot, vagy az éneket?
3: Inkább az éneket.
1: Éneket? Jó, éneket. Milyen hosszú a dal, drága barát?
0: 4 perc, 7-es másodperc.
1: 4 perc, 7. Honnan játsszuk le azt a 10 másodpercet, amiből el kell dönteni?
3: Legyen mondjuk a 2 percből.
0: 2 perc?
1: 2 perc?
0: Egy. Jó. Mehet? Kérem szépen. Na figyelj, figyelj, figyelj, figyelj. Na most várjál, elugrott az egész. Jó, hogy ezt azzal nem lehet csinálni. Jó, figyelj.
4: A

0: Ez a keserű.
1: Na, hát na mi volt ez?
2: Keserű méz.
0: Na, hát ennyi. Hát ennyi. Hát nem kell aggódni, kell a keserű méz. Még ha azt elmondod, hogy ki volt az előadó, azt külön megköszönjük.
2: Jaj, pedig...
0: Jó. Jó. Pedig a Péli Barna volt.
2: Ah, igen, a Barna.
1: Vagy egy United vagy...
2: Szerettem volt az arca minden, csak a neve nem, de hát rossz vagyok nevekbe.
0: Akkor már ketten vagyunk ebbe a klubba. Az arc memóriám jó, a többi kuka.
1: Akkor hárman. Gratulálunk, maradj vonalban, légy szíves, mindjárt elmondom, hogy jussz hozzá majd a Classic Grill szerbéterem ajándékához 10.000 forint helyben fogyasztás.
0: Gratulálunk.
2: Köszönöm szépen.
0: Hello.
3: Támogatta a Classic Grill szerbéterem Szeged első parás konyhája.
0: Na, és egy gyors közlekedést azért nézünk. Aha.
1: Rendkívül sok türelmet kívánok annak, aki a Kálvária Sugárút felől szeretne beérni a belvárosba, ott már 13 perc a plusz várakozás, a Szabadkai út se sokkal jobb, ott 8 percig kerülnek az autóban, Rőkösi körút és 4 perc a Hagyi út és 4 perc befelé Budapesti út, Nagykörút, szóval mindenhol erős a forgalom, mindenhol sok-sok türelme van szükség, de meg lehet oldani.
0: Egészség!
3: Támogatta a Római Akkumulátor Kft., hogy biztosan induljon és célba érjen.

0: Most tudom, hogy egy neveket szoktunk fordítani, akkor a Katy Perryt azt Perry Katalinnak fordítanánk, hogy a nagyon magyarosítani kellene, gondolom én.
1: Hát valami ilyesmi.
0: Hát, hogyha éppen úgy van. Na, közben pedig csodásan nézünk ki közlekedés ügyben. Azt írták nekünk, hát tudok már megkenyitni. Zottya is írt nekünk egy SMS-t, 47-es Kopáncs és Vajhát között ezüstszürke civil autó mellett kihelyezve egy mini háromlábú Trafipax lézeres sebességmérés ellenőrzik a Szeged felé haladókat. Leginkább azoknak a sebességét. Bár ugye ezek a műszerek már mindent meg tudnak állapítani, hogy be vagy-e kötve, hogy milyen tág a pupillád, és milyen szereket ettél fél évvel ezelőtt. Tehát már mindent meg tud mutatni, úgyhogy nagyon óvatosan tessék ott közlekedni. Meg ne együnk olyan szereket, amik nem tesznek jót az egészségünkre.
1: Én azt hittem, hogy a mini háromlábú sebességet minden az a nemes rolé, de aztán rájöttem, hogy ő máshova van kirakva.
0: Már mást, meg mást mér.
1: Meg mást mér.
0: Lehet. Tudtam, hogy valami ilyesmi lesz ennek a vége. Na, 8 óra után érkezik vendégünk. Dániel, mit kell róla tudni?
1: Kürti Varinné, a kérlek szépen, szegedi fizikatanár, fizikus is mellette. Hát az nem kifejezés, hogy sportoló. Én nem is tudom, hogy erre mit mondanak, mert hogy nem él sportoló, ugye, mert teljesen másból él, nem profi sportoló, de ötször megcsinálni az Ironman szerintem azért az szuflás dolog, de ahogy nézem itt a listáját, van benne a félmaratontól kezdve a légtornáig gyakorlatilag minden, szóval...
0: A mi? Légtorna?
1: Aha.
0: Az mi?
1: Hát...
0: Légtornász.
1: Majd megkérdezzük.
0: Légtornász. Igen, a légtornász, azt tudom mi, mert az hogyha járok cirkuszban.
1: Hogyha jól láttam, ez a plafonról lelógatott ez a karika, és akkor abban történnek torna mutatványok, ha jól láttam.
0: Na, akkor azt kiderítjük, hogy...
1: Úgyhogy azért mondom, minden van, és igazából azt is megtudtam, hogy a femtoszekundum...
0: A mi?
1: Femtoszekundum.
0: Igen.
1: Mert hogyha jól tudom, ez egy kutatási területe, 10 a mínusz 15-en másodperc, ez azt jelenti, hogy egy másodperc az úgy viszonyul a másodperc, ez a másodperc biliomod része, az arányai, tehát a másodperchez képest, mint mondjuk a 32 millió év. Szóval nagyon-nagyon rövid idő.
0: Hogy mi, hogy ez egy másodperchez képest a 32?
1: Igen, úgy arányul, igen.
0: Aha. Az tényleg...
1: Ez a femtoszekundum a másodperchez, úgy, mint a másodperc a 32 millió évhez.
0: Jó.
1: Ez a femtoszekundum, ezt sose tudtam volna, hogyha nem dolgozok rádióban, és nem jönne 8 óra után a vendégünk, hogy tőle is megkérdezhessük, hogy mi a jó Isten ez egyébként. Hogyha jól láttam, akkor ez egy kutatási területe. Úgyhogy erről is beszélgetni fogok.
0: Mennyi voltál jó fizikában?
1: Szerinted itt állok.
0: Hát jó.
1: Itt állok és beszélek. Szerintem mennyire voltam jó fizikából?
0: Nem, én nekem a fizika az úgy, nekem ami kémia és biológia volt az, amitől így gyakorlatilag teljes mértékben. Most a feleségem elkezdett, hogy ilyen nagy szeretném dolgokat csinálni, és most így találtam otthon egy minek hívják a kémiában azt a táblázatot?
1: Periódusos rendszer.
0: Periódusos rendszer. Ha valami... Tehát, hogy én azért relatíve egy térképen odaraktok elém egy térképet, és mondjuk el kell jutni, ez egy Németország térkép, és mondjuk Hamburgba el kell jutni, nem tudom, Kölnbe, akkor én ezt úgy meg tudom csinálni, az a analóg térképpel. De az, hogy én a periódusos rendszerben ott el tudjak ott valamit is csinálni, én ahhoz olyan hülye vagyok, hogy az valami díjnyertes.
1: Egyszer azon keresztül jutottál el Hamburgba.
0: Igen, Kölnbe. Visszafelé jöttem.
1: Az ott a legdöbbenetesebb. Egyébként ne, tehát hogy a kémia az engem is ledobott teljesen. A fizika az, ami most felnőtt fejjel rájöttem, hogy igazából érdekel. Tehát, hogy az, amivel szívesen foglalkoznék egyébként felnőtt fejjel is. Csak akkor ugye anyukámtól annyit hallottam, hogy mi valószínűleg ráütöttünk, és mi humánosok vagyunk, hogy én ezt annyira elhittem, hogy nem foglalkoztam a reáltantárgyakkal. Nagyon okos voltam, ezért nem szabad a gyerekedet előre húzalozni, mert a végén elhiszi, hogy tényleg semmi köze ahhoz, ami igazán érdekli, és mondom felnőtt fejjel jöttem rá, hogy engem igazából rohadtul érdekel, mind a fizika, mind a matematika. Csak hát nem azt mondom, hogy késő elkezdeni, mert nem késő soha, ezzel foglalkozni fog biztosan ilyen hobbi szinten, csak ne húzalozd előre a gyerekedet, mert el fogja hinni a végén a hülyeségeket, amiket mondasz neki. Ez nagyon fontos. Jöjjön rá magától, hogy mi.
0: Igen, mi lesz az? Mutasd meg, hogy mik vannak, és akkor majd kitalálja.
1: Mutasd ezen lehetőséget, és akkor majd kiveszi magának azt a hármat, amit úgy gondol, hogy majd szeretni fogja. Úgyhogy így. Úgyhogy nem, sajnos nem tanultam. Az első két évben tanultam, mert nagyon fostam a tanáromtól. Kis Gábor volt, utána azt hiszem a Deáknak az igazgatója is volt. És akkor
0: de mi volt a kiváltó?
1: Nagyon szigorú volt. Tehát, hogy annyira szigorú volt, hogy még én sem mertem vele szórakozni. Szóval,
0: jó, de mit mi? Voltál egy nátpálcas kóda csörrentet? Vagy mi
1: nem, hanem egyszerűen olyan kisugárzása volt, meg úgy tartotta az órát, hogy érezted, hogy itt nincs helye a humornak. Én azért mindenkinél, mint egy idióta ilyen kölyök németű, ez mindenkinél bepróbálkoztam, hogy én vagyok a Jani, de nem, nála nem sikerült, szóval, de hogy nála senkinek se. Hál' Istennek utána igazgatóval választották, és leadott minket, szóval utána már más volt, vele már lehetett.
0: Na, azt hiszem, volt egy kulcsomója, mint nálunk a tolatanárnak, aki ezt gond nélkül hozzávágta.
1: Nem, nálam a kulcsomója Árpás Károlynak volt, Isten nyugasztalja, ő neki volt elképesztően rohadt nagy kulcsomója, ő tartotta nekem az irodalom fakultációt, és azért az meg se váltad, hogy repüljön, lerakta az asztalra, és tudtad, hogy azzal nem kell szórakozni, tehát ez az a kulcsomó, az annak rendeltetése van, oka van, ennyi ajtó nincs az épületben, tehát annak más oka van.
0: Igen, tehát az gyanús, hogy már valaki mindenhol bejuthat, olyan volt, mint a kulcskészítő a Matrixban, nem?
1: Például egyébként. Kulcskészít.
0: Volt olyan egyébként. Ha valaki nem látta volna, nézze meg. Daft Punk, Pharrell Williams.
1: Ez a Daft Punk lemez egyébként nagyon-nagyon jó. És nem csak az egy szám született róla. Tessék meghallgatni.
0: Károd, jó reggelt.
1: Ez a Mega.

0: ATB és a 9PM itt a 88-ban. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Daniel pillanatokon belül reggelt. Megmondja, hogy hány fok lesz máma, vagy mennyi. Ugye, ezek lehet, közül lehet választani.
1: Szerintem 17 fok lesz a maximum, hogyha jól gondolom. Jó. Enyhe melegfronti hatással.
0: Ha valaki szeretné számon kérni holnap a Dánielt, hogy mondjuk ne adj Isten, 18 fok lett volna, vagy nem érte volna a 17 fokot, akkor ne rá nálunk reklamáljon, mert egyikünk sem meteorológus. Jó reggelt!
2: Támogatta a Ház Gym és Fitness. Az utazás önmagad legjobb verziójához itt kezdődik.
3: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
4: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján.
7: OTP. Itt vagyunk.
8: Az idő múlik, az érték örök. 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
9: Ön hány éves? Most érdemes elárulnia. Mert a GG Dent fogászatnál új pácienseink annyi százalék kedvezményt kapnak a fogkő eltávolítás árából, ahány évesek. Kérjen időpontot még ma. GG Dent fogászat. Szeged, Főfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
10: Ha vadétel, akkor stüsszi vadász. Ahol természetesen nem csak vadétel vár. Stüsszi vadász étterem Szegeden, a Maros utca 37-ben.
11: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kardomatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kardo, az alvás szakértője.
12: Retina fotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba. Igen, a látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel, választ a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
13: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
2: Ez reklám volt.
3: Társadalmi célú hirdetés.
14: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
3: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
15: Mától érdemes torlódásra számítanod a Szőregi dombon, hiszen burkolatfelújítási munkák kezdődnek a 43-as főút szegedi bevezetőjén. A Szerb utcai körforgalomtól Deszk irányában mintegy 880 méteren újítják meg az útburkolatot. Hunkó József, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója elmondta, az útszakaszon félpályás útzár és jelzőrös forgalom irányítás várható.
16: Szerdán fog megtörténni az előkészítő munka, azaz a meglévő burkolatnak a profilmarása. 800 méter hosszú szakasznak az aszfaltozása fog megtörténni csütörtök pénteken. Első nap a Deszk felől bevezető oldalt aszfaltozzuk le, második nap a másik oldalt.
15: Szombaton a Hont Ferenc utcai trolibusz végállomáson kapott lángra egy autóbusz. A tűz az autóbusz motorterében keletkezett. A közlekedési vállalat dolgozói még időben be tudtak avatkozni, így sikerült megfékezni a lángokat. A busz idén áprilisban került Szegedre, előtte Norvégiában és Budapesten használták. Ez a típusú jármű egyébként többször is kigyulladt az elmúlt években. A hatodikosok idén is az Edesel nevű emlékeztető oltást kapják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a Diperte oltóanyaggal kapcsolatban több kérdés érkezett a hivatalhoz, ezért tisztázzák, a csomagoláson szereplő Triaxis elnevezés a Magyarországon Edesel néven engedélyezett vakcinát jelöli. Ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. És két részes dokusorozat készült J.K. Rowlingról. Az írónő megítélése az elmúlt években ellentmondásossá vált, miután a transzneműekkel vagy a női egyenjogúsággal kapcsolatos állásfoglalásai többeknél kiverték a biztosítékot. A Harry Potter könyvek szerzője nem vett részt a produkcióban. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Köszönjük szépen az információkat. Nos, hát bevezető utakkal hogy állunk, Dániel?
1: Aki a Calvary felől érkezik, az már egy kicsit megnyugodott, most már csak 5 perc a plusz várakozás, de ugyanez igaz, mérséklődik a forgalom az Algyai úton, a Szőregi úton, Makai úton, ahol még azért eléggé piros ez a Bajai út az 55-ösön, úgyhogy mindenhol enyhül a forgalom, de azért még fönnakadásokra, torlódásra lehet számítani.
0: Például az Aradi Vértanúk tere és az Árvízi emlékmű között gyakorlatilag a Vitéz utca, Markovics, a rakpartnak ez a fele, de az Aradi Vértanúk terénél bárki bármilyen irányba érkezik, számítson arra, hogy torlódás lesz. Jó utat!
9: Támogatta a Stop Autós Motoros Iskola. Jogosítvány gyorsan, biztonságosan, gyakorlott oktatókkal.
0: Nem is nagyon mondok semmit, vendég megérkezett, mindjárt vele folytatjuk, haza biztos.
1: Isten őriz, hogy bármit mondjak. Beverexa érkezik, Fate lesz. Ez a New Religion. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, pontosan 8 óra ez a mega.
0: Jó reggelt!

0: U2, angol száz nyelvtörlek, ez YouTube, ez a Beautiful Day, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az őrület reggel.
1: Ez a meg a jó reggelt, és megérkezett a vendégünk, Kürti Varinia, hello, jó reggelt.
0: Hello.
2: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek.
0: Én azzal kezdeném, hogy
1: honnan
0: hogy
1: a név?
0: Így van. Tehát, hogy ez a név, azért ez nem mindenkinek. Micsoda?
1: Nehogy megkérdezem.
0: De megkérdezem, mert ez engem, igen. Tehát, hogy ez
2: mindenkinek ez az első kérdés.
0: Hát nyilván, mert hogy az ember ilyet nem szokott így szembe, nem jön sűrűn szembe egy ilyen keresztnév.
1: Hát de nem ő adta magának, miért tőle kérdezed?
0: Hát, de gondolom csak utána nézett, vagy tudja a szülőktől, hogy miért kapta ezt a keresztnevet.
1: Na jó.
2: Hát nem a szülőmet kell megkérdezni, hanem a nagymamám volt ilyen kreatív, mert igazából ketten vagyunk ezzel a névvel az országban. Én meg az anyukám, igen. Úgyhogy igazából anyumnak az indítatása csak annyi volt, hogy ő nem szeretne egyedül lenni ezzel a névvel az országban, úgyhogy engem is ezzel a névvel áldott meg. Úgyhogy a nagymamám volt az, aki kitalálta ezt, nem is kitalálta, hanem hogyha megnézzük az eredeti Spartacus filmet, a régit,
1: igen,
2: akkor
1: igen.
2: Ott Spartacusnak a felesége az Varinia, és az újabb filmekbe írták át Valériára.
1: Hogy kezelhetőbb legyen a magyar filmnek.
2: Kezelhetőbb legyen,
0: ez az eredeti, ami a Stanley Kubrickos régi az a film.
2: De őszintén néztem meg, úgyhogy nem tudom, de elvileg az eredetiben ez van. Uh-huh. Igen.
0: És akkor onnan találta ki.
2: Igen, megtetszett neki, és úgy volt fel, hogy akkor a lányát ezután
0: de hogy akkor ezt ő bejegyeztette? Vagy bocsánat, nem akarok ebbe az irányba elmenni beszélgetésbe, csak
2: hogy... Igen,
0: tehát hogy ez bement, hogy jó napot kívánok, ő ezt szeretném.
2: Igen, pontosan.
0: Tényleg?
2: Igen. És az hát elején nem is tudták rendes elején, mert ő hosszú ível szerette volna, de a rendszer csak rövidi, szóval volt egy kis kavarás, de aztán a végén csak sikerült, úgy én is megkaphattam ezt a nevet.
0: Tehát kettő ember viseli ezt a nevet.
2: Magyarországon, igen.
0: Az exkluzív, azt már nálunk úgy hívják. Teljes őrület, oké. Na, egy picit beszéljünk a légtornáról, mert én abban teljesen világtalan vagyok, hogy az micsoda, az hogy kezdte elképzelni, azt mit csinál? Én a légtornászt, mint olyan ismerem, de az meg cirkusz, az egész más. Vagy igen, nem nagyon?
1: Jól mondtam, hogy ez a födémre rögzített végülis kötélen egy karika, és akkor abban ilyen torna mutatványok, hogy kezdte elképzelni, mert erről, én is tök vakon vagyok ezzel.
2: Fú, hát a légtorna igazából az egy összetett... hát sportágnak a neve, és alapvetően nem állt távol a cirkuszi mutatványoktól, tehát onnan indult az egész. Maga a légtorna az több eszközt foglal magába, a karikát, a szilket, a gurtnét, a trapézt, meg már mindenféle hold alakú dolgokat lehet készíteni a ilyen igazából fémből.
0: Tehát ez a felfüggesztésnek a formája, amiket most mondtál.
2: Itt van a felfüggesztés, és gyakorlatilag arra van csatlakoztatva a heveder, és maga a hevederen millóg, vagy már alapból a szilk, vagy a gurtné, az már rögtön a felfüggesztése van rátéve, és kinek melyik eszköz szimpatikus, azt kezdi el használni. Olyan nincs, hogy valaki csak egy eszköz próbál ki, tehát az biztos.
0: Tehát a hinta, mint olyan, hogy beleülök, az nem játszik, az még nem légtornának minősül.
2: Hát attól függ, a hintának melyik részén vagy, és hogy mit csinálsz a hintán.
0: Mondjuk én általában ülök benne, nem
2: igen, szóval igazából ezt úgy kell képzelni tényleg, hogy valamilyen eszközön a levegőben végzel torna gyakorlatokat, meg ilyen táncosabb mozdulatokat. Igen, vannak benne versenyek, van belőle világbajnokság, Európa-bajnokság, úgyhogy igen.
1: És akkor ezt milyen szinten őszöd? Ez már csak ilyen side project? Akkor mi a fő project?
2: Hát ez már csak ilyen mellékesként.
1: Azért, hogy ezt csak úgy csinálgatod, vagy ebben már abszolút nem vagy így aktív, hanem mondjuk oktatsz?
2: Hát már csak oktatom. Aha. De hát én nyilván én is úgy kezdtem, hogy elmentem egy edzésre, nagyon megtetszett, versenyen is kipróbáltam magam, fellépni is voltunk a egyetemnek pár rendezvényén, de most már csak is oktatom a légtornát.
1: És ami viszont megmaradt, az a fizika, ugye? Tehát, hogy azért te alapvetően fizikus vagy, fizikát is oktatsz, ha jól tudom, középiskolában.
2: Pontosan.
1: És hogy egyébként meg te kutattál is még az egyetemen, hogyha jól tudom. Mi volt a kutatásod tárgya, mert az engem érdekel.
2: Hát olyan szerencsém volt, hogy amit elkezdtem kutatni, ezt végig is tudtam vinni az egyetemen. Én kicsit belementem a lézerfizikának és az orvosi fizikának a ötvözetébe, és lézerfilamentiációval mentünk bele az onkoterápiába.
0: Tehát igazából, ez magyarul.
1: Hogyha ezt a gedzónak nagyon le kéne egyszerűsíteni. Nézd a szemét, amikor már látod, hogy tisztul a kép, na akkor lesz jó, hogy mi az irány néz. Hogy kb. Hogyha ezt el kéne nagyon egyszerűen mondani teljesen hülyéknek, mint mondjuk nekünk, akkor hogy fogalmaznád meg?
2: Hát igen, mindig általában ezeket a tekinteteket szoktam kapni elsőre. Igazából lézerfénnyel dolgoztam, és a lézerfényt lefókuszálva egy adott pontra próbáltuk meg a rákos sejteket elpusztítani.
1: És ez végül azt mondod, hogy neked szerencséd volt, mert ez a kutatási terület, tehát hogy ezt lezárt, le tudtad zárni, hogy akkor alapvetően ez sikeres volt, vagy nem volt sikeres, tehát jó irányba zártad ele.
2: Sajnos nem volt sikeres. Egy kanadai kutatásból jött az ötlet egyébként, amikor alapszakos hallgató voltam az egyetemen. Az Elivel együtt sikerült ezen a kutatási témán elindulni. Elég sokan csatlakoztak a projekthez, de sajnos végül az lett az eredménye, hogy valószínűleg a kanadai kutatásban is valami félre csúszott, és nekünk sem sikerült végül ezt magasabb szintre vinni, de beláttuk, hogy ezzel így nem lehet. Aztán, azóta mi történt, aztán ugye nem tudom, de az én kutatási végeredményem az lett, hogy...
1: Hogy nem. Igen. Jó, akkor még egy dolgot meg kell kérdezzük a Gedzó miatt, hogy akkor a lézerkard, az most lehetséges-e?
0: Most akkor mi van ezzel? Most mi van?
2: Hát, ha lemegyünk, egy magánlézerkutatónak az alag sorába, akkor lehet, hogy valaki már valahol feltalált.
0: Valaki már csinálja.
2: Igen, ott nagyon, nagyon mélyen, nagyon titkosan, de amúgy nem.
1: De alapvetően nem is
2: lehetséges. Sajnos ki kell ábrándítsak mindenkit, hogy nem.
0: Ez egyébként is fénykard, hogyha már
2: amúgy tényleg.
1: És akkor valószínűleg az, hogy ez akkor egy sikertelen dolog volt, és azért kezdtél a sportolni, hogy legyen sikerélményed is?
0: Nehogy magad provokálni. De igen.
2: Hát, én sikerélménynek zártam le a diplomamunkámat is, meg a diplomámat is, úgyhogy igazából sikerélmény volt már maga az is. De igen, valahol ezért ment már a sportba, igen, meg a gyerekek tanításába.
1: Legyen valami.
2: Igen.
0: Jöjjünk vissza a sporttal?
1: Jövünk vissza
0: a sporttal, jövünk vissza mindjárt. Dermot Kennedy meg már is itt van.

0: Hát így jó reggelt kívánok mindenkinek, ez az Őrület reggel.
1: Ez a mega jó reggelt. És Kürti Valériával beszélgetünk, fizikatanár, fizikus, és hát hobbi sportoló, hobbinak lehet ezt mondani, amit ilyen keményen művel az ember egyébként?
2: Hát valaki már lehet azt mondaná, hogy nem, de hivatalosan igen, hobbi sportolónak számítok.
1: Hány Ironman csináltál végig?
2: Önállóan, egyedül, ötöt.
1: Öt Ironman egyéniben, és van ebből ugyanúgy váltó, és sikülye vagyok az Ironmanhez, azért kérdezem.
2: Igen, az egész pályafutás már úgy ezzel indult, hogy csapatba csináltam meg először.
0: Na várj, először is mi az az Ironman? Azon kívül, hogy a Robert Downey Jr. játszotta a vasembert.
1: Igen, hogy ez mellette egy teljesítmény sport is, ugye? Tehát, hogy ez ilyen...
2: Igen, az Ironman az hivatalosan a triatlon sportágnak a leghosszabb távja, ugye a triatlon az három sportból tevődik össze, úszás, biciklizés és futás. Ennek különböző távjai vannak, sprint, olimpiai, közép és az Ironman táv. Nyilván már ebből is van ultra, de hivatalosan az Iron a leghosszabb. És Magyarországon van olyan Ironman verseny, ahol ezt a távot csapatban is meg lehet csinálni. Ugye a váltóban, és én először ebbe a csapatba kerültem bele, és amikor megcsináltam a versenyt.
0: Bocsánat, igen. A váltó az úgy néz ki, hogy egy úszik, egy biciklizik, egy, vagy mindenki csinál mindent?
2: Nem, ez úgy néz ki, hogy az úszást is fel lehet bontani több távra, tehát hogy nem kötelező az úszást is egy ember ússza végig. Nyilván a váltópontok azok korlátozzák a váltási lehetőségeket, de igen, tehát elkezdi valaki az úszást, aztán vagy leváltja valaki, vagy nem, ő befejezi az úszást, elindul biciklizni, vagy lebicikli az egészet, vagy valaki leváltja közbe, vagy többen leváltják közbe, aztán mennek a futás, azt is vagy valaki egyéniben végigfutja, vagy pedig ott is váltanak közben. Tehát ez a hány csapat annyiféleképpen játsszák végig az egészet.
0: Oké, és akkor ez távra mennyi az Ironman?
2: Hát az úszás része az 3,8 km. A bicikli az 180 kilométer.
0: Tökéletes, igen.
2: A végén pedig futunk egy maratont, ami 42,2 kilométer.
1: És ezt megcsináltad ötször.
2: Ezt megcsináltam ötször, igen.
0: És akkor ez hogy kezdődik? Akkor te is akkor az a váltóval? Valaki oda ment hozzád, hogy figyelj már, nem akarsz véletlen úszni egy kicsit?
2: Vagy biciklizni? Nem, ez úgy néz ki, úgy nézett ki nálam, hogy az egyetemen pont a kutatásban voltam benne, és a mellettem lévő asztalnál csak annyit láttam, hogy a kollégám éppen a szünetében néz valami videót. És csak annyit láttam, hogy úsznak benne, meg bicikliznek, aztán meg még valamiért futást is mutattak, és megkérdeztem, hogy ez micsoda. És mondta, hogy ez a Ironman versenynek a promó videója, és hogy éppen mondta, hogy milyen nagy bajban vannak, mert hogy egy csapattaguk kiesett. És pont az úszó, és hogy a csapat többi tagja nem tud úszni. Én megmondom, vízilabdást mondom, nekem easy lesz az úszás része. Kérdeztem, mennyi a táv, mondta, hogy 3,8. Akkor nem fogtam fel, hogy mennyi, bár ha úszót meg vízilabdázott kérdezel, kevés, de civil embernek sok. Elmondom, sima ügy. Akkor én bevállalom, és akkor mi lenne, ha bevennének a csapatba. És mondták, hogy jó, de ha már ott vagyok, nem futnék is egy kicsit. Egy olyan 5 kilométert. Nagy arccal persze, simán. És amikor elkezdtem rá edzeni, akkor jöttem rá, hogy ez nem ilyen egyszerű, úgyhogy azért tényleg csapatról van szó, úgyhogy beletettem a munkát, és megérkeztünk a versenyre, leúztam, néztem az egész napot, ahogy a többiek versenyeznek,

0: neki futni egyedül az egésznek, és ennek tovább 5 éve, mert azóta minden évben megcsinálom, és idén volt az 5.
1: És akkor melyiket utálod benne a legjobban? Mert nem szeretheted mind a hármat egyformán,
0: olyan nincs. Ja, persze, hogy nem. Most megmondom, hogy bármilyen triatlonistát megkérdezel, főleg aki az Iron Tavot megcsinálja, azt fogja erre mondani, hogy az úszást.
2: Tényleg? Tehát,
0: igen.
2: És ez a folyamat, tehát először úszik az ember, aztán biciklizik, és a végén fut, ugye?
0: Igen, ez így kötelezően így van.
2: Okay.
0: Igen,
2: és akkor az úszást rüheli mindenki?
0: Igen. Igen, köztük én
2: de
0: is.
2: De mi az a baj?
1: Hát szerintem azért, mert úgy kiveszi az embert, mint a dög, nem? Tehát, hogy 3,8 kilométert leúszol, akkor utána már rohadt nehéz lehet biciklire
2: ülni. Én 38-at tudok egyszerre, 38 métert.
1: Ja, na azért. Tehát, hogy nekem az képzeld el, hogy egy medence 50 méteres, tehát, hogy még van, lenne 12.
2: De jó, hogy én kicsibe csináltam, ezt belefulladtam.
1: És utána még kivesznek a medencébe, és ráraknak egy biciklire, szerintem nem olyan jó. Vagy
0: nem az tudom, a legnehezebb váltás egyébként. A legnehezebb váltás, amikor a bicikliről kell átmenni futni.
1: Ja, gondolom úgy be van durva a combod, mint a dög.
0: Igen, tehát az gyakorolni kell azt a váltást. Aha. Tehát nem tudom miért.
2: Itt álljunk már meg. Mi az, hogy gyakorolni kell egy ilyen váltást? Az hogy gyakorolja az ember azt, hogy otthon így leszállsz a bicikliről, és elkezdesz futni. És futsz egy kört, aztán felszállsz a biciklire, futsz meg. Tehát, hogy ezt így képzelje az ember?
0: Ja, nem felvált. Mivel tudod, hogy a futás után úgy csak kell visszaszállni a biciklire, csak az gyakorlod, hogy leszállsz a bicikliről és elmész futni.
2: De valamikor fel kell szállni a biciklire, le tudjál róla szállni. Engem nem húzol ilyen csőbe bele.
0: Hát igen, de előtte nem kell úsznom szerencsére az edzéseken, úgyhogy nem felszállok edzésen a biciklire, tekerek valamennyit, leszállok a biciklről, és amint tudok.
2: És akkor te ez így meg vagy, hogy évente egy ilyet megcsinálsz, vagy az embernek ilyenkor, amikor már egy ilyet már tud? Amikor már 5-5-jére tudja, akkor azt így szintetem el, hogy mondjuk egy évben kétszer megcsinálja, vagy már mondtad, hogy van valami ultra még ettől is, hogy akkor a felé indul el, vagy ez itt oké, megáll az ember ezen a szinten, és akkor azt mondja, hogy oké, nekem ez itt oké, hogy én azt így erre edzek, és akkor azt én évente egyszer azt meg tudom csinálni.
1: Hát de, igen, de hogyha valaki folyamatosan emberi a tétet, akkor itt is kell, nem? Hogy van egy kényszer benned, hogy akkor egy kicsit följebb menjél.
0: Hát alapvetően az emberek többsége úgy áll neki, hogy egyszer legyen meg. És ha egyszer megvan, akkor köszöni
1: kétszer.
0: Szépen, ő áll, nem, köszöni szépen, ő áll.
1: Hogy az emberek többség ott is adják.
0: Igen, tehát ő erre felkészült, keres magának valami másik célt. Vannak azok az elvetemültek, mint én, aki minden évben megcsinálja, és vannak a nálunk is elvetemültebbek, akik akár évente többet is végrehajtanak, vagy tényleg elindulnak az ultra világába. Szóval már az is nagy szó, hogy valaki tényleg minden évben neki indul, de én speciál nem szeretném ezt továbbvinni. Szerintem ez is bőven elég az emberi
2: és akkor ez ilyenkor mondjuk az időeredmény az, ami mondjuk így még javítható, hogyha maradsz ennél? Tehát, mondjuk akkor az egészet meg tudod csinálni másfél óra alatt, és akkor megvagy.
0: Sima, igen. Tehát...
2: mondjuk nekem az úszás nem menne másfél óra alatt, az a 3,8 valószínűleg fél után ott úgy kéne, hogy kiszedjenek onnan.
0: Hát, vannak szintidők, tehát, hogy meg van mondva, hogy legkésőbb, mikor kell kijönni a víztől.
2: Tehát, hogy nem úgy van,
0: nem úgy van, hogy elindulsz, aztán majd van, mikor beérsz.
2: A váltópontnál ott már az ember tönkretette magát, annyit, hogy itt eltört, mire én tudod, odaérek. Mindenki már rég nincs ott, már többiek hazamentek, bezárt a versenyt.
1: Erik az angolna, ugye?
2: Igen, hát valami hasonló.
1: Erik az angolna.
0: Nem, kiszednének a vízből.
2: Kiszednének?
0: Igen. Bocsi, lejárt az időt.
2: Most azon gondolkodtam egyébként, hogy mekkora szerencséd van, hogy az ember a telefonján ezt az Ironman-t nézte, és nem mondjuk aranyásás, mert most akkor az Alaszkába lenni valami térdik benne egy folyóban, nem? Hogy...
0: Hát lehet, hogy azt nem vállaltam volna be, de előfordulhat, igen, vagy valami mást.
1: Ó, de szerintem bevállaltad volna.
2: És akkor, hogy hallgatom ezt a versenyt. És akkor az ember erre fixen készül, tehát van egy ilyen felkészülési időszaka, vagy te folyamatosan edzel, és akkor arra aztán még rágyúr az ember, vagy mennyi idő egyáltalán ennek erre egy felkészülés, egy ilyen Ironmanre?
0: Fú, hát ez nagyon más. Alapvetően nekem nem csak ez az egy versenyem van az évben. Tehát én több versenyen is szoktam indulni.
2: Jó, álljunk meg, itt álljunk meg, és akkor ezzel megyünk tovább. Jó, mert akkor ebben még van, és akkor ezt így is ebben csúszom, mert Dániel ilyenkor már azt fogja mondani, figyelj!
1: 17 fok lesz maximum, kicsit meleg front, kicsi nap, kicsi felhő.
2: A durva az, hogy imádja.
3: Támogatta a Solar Construct Kft. Napelem, energiatárolás, hőszivattyú.
4: Ez a Gedzó meg a Dani a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
4: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
3: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
4: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go

0: felépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
1: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház. A felejthetetlen pillanatok helyszíne. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
3: Tudja, milyen állapotban vannak a fogai? Most itt az alkalom, hogy megtudja. A GG Dent őszi mosolyvizsgálatán az állapotfelmérés és kezelési terv ingyenes, a digitális röntgen árát pedig levonjuk a következő fogászati kezelés árából. GG Dent Fogászat, Szeged, Fűfasor 30. GG Dent, ahol a személyre szabott megoldás a trend.
4: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keres minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászáró Gyoma Endrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
5: Az idő múlik, az érték örök, 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
6: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
7: Megjöttek a fa szállítók. Újra tele a Faterem faárubolt. Hoztak kiváló minőségű kerítésléceket, lépcsőlapokat és szegőléceket. Nálunk nem gond a méret, a táblásított fenyőből is óriási a választék. Gyere el még ma és válogass a teljes készletből. Várunk a Gergely köz 1-ben a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
8: Még nincs vége a fesztiválnak! A Campus Oktoberfest október 18-ig vár finom falatokkal, bajor hangulattal, akciókkal és igazi sörfesztiválos életérzéssel. Október 16-án pénteken 17 órától pedig élőben zenél nálunk a Bajor Bőrnadrágos Banda Sramli Zenekar. Hozd a barátokat, kocincsatok egyet, és élvezzétek velünk a hamisítatlan bajor hangulatot! Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Október 18-ig tart a fesztivál. Ne maradj le róla!
4: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental-industry.com.
9: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az Önök bizalmáért.
10: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged. Kávária Sugárút 83-85.
11: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
12: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 23 darab helyreállításra szoruló lakás költségelven történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 19-20-21-én van lehetőség. A részletes pályázat dokumentáció megvásárolható 2026. október 22. napján 8 órától, 2026. október 30. napján 12 óráig az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a www.ikvbolt.hu weboldalon. Benyújtási határidő 2026. november 4-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon. az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662-563-122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
3: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
13: Heti lapszámunkból.
14: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
3: Szegedi Tükör. A város és lakói.
15: Megújult a honlapunk. pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk. pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
3: Ez reklám volt.
16: Negyven kiállító ajánlatából válogathattak az egyetemisták az Ellásbőr színatikben. Fendler Judit kancellár hangsúlyozta, hogy az utóbbi években kifejezetten sokat erősödött a régió gazdasága. Egyre több cég jelent meg a Délalföldön, országos összehasonlításban pedig itt az egyik legalacsonyabb a munkanélküliek száma. Új gyermekvédelmi törvény megalkotásán dolgozik a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak elmondta, jövő év elejére elkészülhet egy sokkal modernebb, a kor kihívásainak jobban megfelelő, a gyermekeket jobban védő törvény. És napernyőkkel védenék a korallzátonyokat. Úgy tűnik, hogy a módszer működik. A világ korallzátonyai egyre nagyobb bajban vannak. A globális felmelegedés miatti kifehéredés körülbelül a korallzátonyok 84%-át érinti. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Köszönjük szépen az információ halmazt, közlekedéssel pedig úgy járunk, hogy mintha enyhült volna a forgalom.
18: Jelentősen enyhült a forgalom, hogyha valaki budapesti út felől jönne, ott is 2 perc a plusz várakozás, van egy kis torlódás még a Felsőtiszaparton és a Temesvári körúton is, tehát van még torlódás, van még fennakadás, de alapvetően a forgalom enyhül. Közlekedjünk türelmesen.
17: Igen, meg arra figyeljetek, hogy ez egy irányú utcában melyik az az irány, amerre mentek.
3: Támogatta az Első Beton, minőségi építőanyag, sóder, beton, betonacél egy helyen.
17: Dániel?
18: Nem sokkal folytatjuk a beszélgetést, előtte pedig...
17: Hát
18: Lino, én ezt szeretem egyébként. Tudom. Jó reggelt mindenkinek. 8 óra múlt 3, nem, fél 9 múlt 3 perccel.
17: Jó reggelt.
3: 8 van 8.

0: Ez ott a Lean itt a 88-ban. Szép jó reggelt kívánom mindenkinek. 7-es perccel múlt 8:30.
1: Jó reggelt. Így is hallatszik meg, akkor nem veszem le.
0: Beszélj nyugodtan, maszkba, jó áll.
1: Jó. Na, Kürti Barénával beszélgetünk. Szegedi fizikus, fizikatanár. Hello. És mellette pedig 5-szörös Iron Man túlélő gyakorlatilag.
0: Igen. Na, azt tényleg azt még nem is akarta, vagy azt nem is, az amikor először megcsett az Iron Man-t, akkor az mennyire volt túlélés, mint a Danimon? Az mennyire volt a végére az, hogy... Vagy annyira felkészültél már?
1: Az első az váltó volt, az semmi volt.
0: Ne, az első amikor önálló. Az első önálló. Ha?
2: Őszintén sem mennyire. Én minden, igen, mert én minden versenyemre úgy készülök fel, hogy én nem akarok rekordokat döntögetni. Tehát én nem azért megyek, hanem azért, hogy a versenynek minden egyes méterét, minden másodpercét élvezzem. Tehát nyilván közben jöhet bármi, történhet bármi, de nekem ez a célom, hogy ha valahova odaállok, akkor az a verseny az már csak hab legyen a tortán. Tehát, hogy az legyen a nyeremény azért cserébe, amennyi munkát én belefetszöltem előtte.
1: Tehát magyarul ez már a juti falat, amikor
2: odaig eljutsz. Igen, igazából nekem igen.
1: És hogy kell elképzelni egy egész éves felkészüléshez, gondolom, mert mondta, hogy minden évben mész, minden évben megcsinálsz egyet önállóan, és hogy ez egy egész éves felkészülés, tehát 12 hónapba kell belesűríteni azt, hogy menj a következőre?
2: Nyilván nem.
1: Bocsánat.
2: Nem.
1: Bocsánat, hülye kérdéseket teszek föl.
0: A két antisportoló beszélgetésben is. Ez hülye kérdés. Ja, bocsánat.
1: Igen, tudom, hogy hülye kérdés, mert nem sportolunk.
2: Nincs hülye kérdés, és a gyerekeknek is szoktam mondani. Nekünk is kell pihenés. Tehát az évet fel lehet osztani több részre. Van a pihenő időszak, most épp abban vagyok benne. Van egy úgynevezett alapozó időszak, amikor csak nem is... Hát kicsit szinten tartom a testemet, meg van az a rész, amikor itt tényleg intenzíven elkezdek edzeni egy adott versenyre.
1: És ezek milyen hosszú szakaszokra oszlak? Tehát mondjuk az alapozás 2 hónap, az aktív fölkészítés megint 2.
2: Hát az alapozás az igen, kb. Télen szoktak az emberek javarészt alapozni, úgyhogy kb. Ezt ilyen 2 hónapos időszakba kell nálam elképzelni, de ez annyira egyénfüggő, hogy mindenkinél más. És az, hogy éppen milyen versenyre indulok, annak függvényében számolom ki kb. Hogy nekem mikor kéne elkezdenem a felkészülést.
0: Na és ezek milyen versenyek most már? Áruld el.
2: Hát triatlonistának inkább a jó időben mondom magam, bár most már van görgőm, úgyhogy tudok bent is biciklizni. A versenyszezonom az általában ilyen márciusban kezdődik. A úgynevezett BSM, amikor a körbefutom a Balaton, csak több napon keresztül. Tehát tavaly például 4 nap alatt körbefutottam a Balaton, minden napra jutott egy átlagosan 50 kilométeres szakasz.
1: És akkor azt mondod, hogy a versenynek arra készülsz, hogy a verseny minden percét élvezd, vagy minden méterét élvezd, de akkor én feltételezem azt, hogy a felkészülésnek nem élvezed minden méterét.
2: Hát annak nem.
1: Tehát ez amikor négy nap alatt körbefutod a Balatont, az már inkább kinkeserves, gondolom.
2: A verseny része?
1: Igen.
2: Nem.
1: Nem a verseny része, hanem a felkészülés része.
2: Igen, tehát amikor azt hiszem mostanában voltak a mínusz 12 fokok. Igen, amikor itt mínusz 12 fokban is kimész reggel 5 órakor, hogy lefújt az aznapi 13-4-5 kilométeredet, mert akkor van időd, és pont ilyen időjárás van. Igen, nem volt a kedvenc időszakom. Vagy hétvégén a fél napodat beáldozni arra, hogy neked azon a hétvégén egy 4-5 órás futást le kell tolni, mert különben nem fogod élvezni a versenyt, meg nem fogod tudni végigcsinálni a versenyt. Hát igen.
0: Gyereket, én is terveztem, most egy 16 éve van ez, hogy ezt így folyamatosan tervezem, hogy egyszer csak majd elindulok.
2: Majd holnap.
0: Hát holnap után, de
2: ja, jó.
0: Ennyire azért
2: holnap
0: szűkre nem tervezem.
2: Holnap még rápihensz, és akkor majd holnap után. Így van.
0: Ez egyébként neked ilyen kisgyerekkorod óta, mert mondtad, hogy vízi polosztál is. Maga a mozgás, ez így gyerekkorban már így?
2: Maga a mozgás, a versenyszerű mozgás az megvolt kiskoromban. Vízilabdáztam, de
0: ez valaki hatására, vagy ezt is a nagyi kitalálta már?
2: Nem, ezt a szülők találták ki. De a főágam az a judó volt egyébként. Ja. Tehát én judóztam versenyszerűen, és egyébként világéletemben utáltam futni. Tehát a tesi órán a Cooper futástól kezdve, mindent gyűlöltem, mindent. A vízilabdánál is az úszós alapozó edzéseket szerettem a legkevésbé. Úgyhogy igen, ha fiatal én nemnek mondanám, hogy egyszer ilyet fogsz csinálni, biztos kiröhögném, tehát hogy kizárt dolog. De igen, tehát én ezt nem szerettem fiatal koromban, úgyhogy mindenkinek van remény, aki most ezt jelenleg utálja.
1: Most már csak azt jelzik, hogy azt mondod, hogy nem tudsz biciklizni.
2: De azt azért tudok, azt tudom.
1: Igazából álljon be nekem, indulok, rüheltem a futást, rüheltem az úszást, és biciklizni se tudok. Igen, akkor neki is benne ebből kiindulva.
0: De azt képzeld, hogy három kerekűvel csinálja meg a 180 kilométert. Azért az milyen lenne? Egy kis biciklivel.
2: Hú, az azért kihívás, igen, de itt is vannak elvetemült emberek, tehát itt határa csillagosség, úgyhogy valaki egyszer biztos meg kipróbálta már, hogy milyen.
0: Oké, és akkor most ott vagyunk, hogy október Balaton. Közepe.
2: Igen, október közepe.
0: Most mi a következő?
2: Ez, amit mondtam, sajnos ez a Balaton körbefutás 4 nap alatt, ez a verseny jövőre nem fog indulni, hanem 2 nap alatt a fele. De azt igazából edzésnek fogom felfogni, mert az első nagy versenyem az az Ultra Balaton lesz, párosba. De az is valamilyen szinten edzés lesz, mert jövőre neki fogok vágni az Ultra Tiszató versenynek, ami maga a Tiszató az 65 km körbe, de ezt a versenyen kétszer futjuk körbe, tehát lefutsz egyszer 65 kilométert, aztán visszafordítanak, hogy akkor fúzd le másik.
0: Hát igen, mert hogyha elszédülsz.
2: Igen, tehát összesen ez egy 130 kilométeres verseny.
0: És azt egyedül?
2: És azt egyedül.
0: És azt egy húzomba.
1: Igen. Igen, hogy egy nap, hogy, aha, tehát hogy ez fogod fordulópont, kész, mész vissza?
2: Igen, tehát gyakorlatilag egy 180 fokos fordulópont, és akkor rögtön irány vissza.
0: Jó. Ez mikor van ez?
2: Ez július elején.
0: Jó, majd utána azért csak bejöhetném még elmondani, hogy mi történt ott, mert ez így érdekel minket, akik életükben nem láttak még ennyit egyszerre. Mondjuk én körbe tekertem már biciklivel a Tiszatót, de hogy az végül, hogy ez jó, nem. Egyszer elég volt egy nap.
2: Az a távnak a fele.
0: Hát ez a baj. Ez a baj, és ezt biciklivel csináltam, és egy nap.
1: Tehát már az megviseltem, nem tudod?
0: Nézd rám, hát teljesen. Oké, és akkor most ez így történik, tavasztól akkor felkészülés, és
2: igen,
0: akkor utána pedig
2: ugye ezeken a versenyeken általában minden évben indulok, csak nem ilyen felállásba. Tehát, hogy az utatiszot most fogom egyénileg lefutni először, de indultam már ott is csapatba. És akkor, ha az lement, akkor már előtte elkezdek nyilván biciklizni, mert tudom, hogy a nyár vége felé megjön az Ironman verseny. Edzésképpen előtte mindig meg szoktam csinálni egy középtávot. Azt éppen hogy esik bele az időmbe, meg hova fér bele. Arra a helyszínre szoktam menni. Utána szokott jönni az Ironman, majd utána egy ilyen kis triatlon szezon záróként szintén egy féltáv, ott szeptember elején, és ott nekem lezárul a triatlonos versenyidőszak, és általában a versenyszezont, ahogy idén is a Spár maratonnal zártam, ami pont most volt. Előző vasárnap este, igen.
0: Hát jó, még egy utolsó kérdés, mely cipőt koptatsz el egy évben, mert ugye ezeknek az új futócipőknek már van egy ilyen tólig.
2: Igen, van. Én párhuzamosan használok többet, most jelenleg 3-at. Hát ilyen 5-öt szerintem elszoktam évente, igen.
0: Hát jó, figyelj, akkor ezt a tiszatavast, ezt erre mindenképpen kíváncsiak vagyunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és ezt így elmondtad. Vannak egyébként, tehát tudsz így beszélgetni emberekkel erről, akik így szintén így megvannak ezzel így világosodva, mint te, hogy
2: tehát igen, így, igen, de igazán beszélgetni, vagyunk, de úgy igazán beszélgetni ezekről, tényleg csak azokkal lehet, akik benne vannak. Tehát én próbálom átadni
1: köszönjük
2: ezeket a dolgokat.
1: Köszönjük nekünk,
2: azért jó. Élvezetes, csak nem biztos, hogy más jellegű beszélgetés.
0: Igen, volt például, azért gondoltam, hogy például most már van görgöm, itt tudok bent is biciklizni. Tehát, hogy ilyen szakszavakat
2: igen,
0: azért
2: teszik. Igen, így... igen.
0: Oké. Rendben. Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és akkor majd várunk mindenképpen
2: vissza. Hát én köszönöm.
0: Vissza.
1: Köszönjük szépen.
0: És akkor hajrá, vagy nem tudom.
2: Köszönöm szépen.
1: Igen, mit kell mondani?
0: Hát a
2: sok sikert a 27-es szezonhoz.
1: Na, sok sikert a 27-es szezonhoz. Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen, hogy jöttél. Köszönöm. Én pedig menjünk tovább a Sugarloaf-val.

0: Hajnalig még van idő, mondta Sugarloaf. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Mára pedig nézzünk egy-két programot.
1: Jó reggelt.
0: Az ilyen rendezvény központban este 7 órától Egy életem csúlya Imrének az önálló stand-up estére lehet menni, hogyha valaki már vett helyet. Gondolom én.
1: Rögben áttetsző terek Bótos Péter üvegszobra az életmű kiállítása van, november 8-áig lehet megnézni, és a Balázs Béla teremben, a Belvárosi moziban pedig a Földszint 18 órakor közönség találkozóval.
0: Úgy bizony. Bressz Gábor új filméről van szó, hogyha valaki nem látta volna, és akkor még egy-két magyar dolog, az Extázis Uncut című bongor filmet este 7 órától a Csőgi József teremben lehet megnézni, ezt csak azért mondom, hogy időben menjen mindenki, mert például tegnap teltházas volt, amikor mi beültünk, illetve Zsigmond Vilmos teremben a Mommy Blue című szintén magyar filmet Vilmennyi Benettel és Fűr Anikóval a főszerepben 4/5-ös kezdéssel lehet megnézni a Belvárosi moziban.
2: Támogatta a Pingvin Patika, partner az egészségmegőrzésben több mint 30 éve.

0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez volt a Mega mára.
1: Igen, mert hogy megjött Bürgés Dávid, hogy jó reggelt.
2: Hello. Sziasztok, már nem, mintha el akarnám rontani a jó bulikat, de igen, itt vagyok.
0: Hát most már mindegy.
1: Egyébként meg még jó hülye vagy, mert föl volt nekünk írva, hogy mondjuk el adásban. Kettős pont. A zenei teszt kitöltői között kisorsolunk egy páros belépőt a december 10-i Budapest 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Na, ezt el akartam mondani.
2: De egész reggel is most sikerült.
1: Most sikerült, igen. Hát most láttam.
0: Hát jó, és hát most érted.
1: Most nyitottam meg az adásmenetet.
0: Azt mondnak, hogy mennyi volt az összes biciklizésed, amikor a leghosszabb biciklizésed mi volt?
1: Nem, figyelj, Dávid, ahogy rád nézek, egész életedben mennyi volt? Megvan a 180
2: km? Ott vannak két oldalt azok a kis műanyag kerekek. Kicsit feljebb vannak emelve, hogy néha egyensúlyozzak, tehát néha már megy egyébként egyenesen. Nem, visz nélkül, hát ilyen megy a határon belüli távok, így most pontosan nem tudom, ilyen 10, maximum 20 kilométerek így voltak így az elmúlt években.
0: Megy a határon, hülyeskedj, mert a Csongrád rejtekert azért messzebb, mint 16.
2: Hát jó, hát azért belül, hát a Szegeden belül is ja, az van, tehát
1: Tehát az utcában.
2: Így van. A sarokig már elmentem.
1: Mi lesz nálad ma? Mi fog történni?
2: Hát várjuk 9 óráig a születésnapos jelentkezéseket névvel, telefonszámmal együtt, illetve az I Love Szeged játékra is. Itt gyűjtök mindenféle jelentkezést, aztán nem gyűjtöm majd, vagy nem győzöm majd ki szemezgetni őket.
1: Na, küldjetek SMS-t a Dávidnak.
0: Holnapra gaming, szavaztok!
1: Hello!
2: Szavaztok!

0: A népszerű új lánycsapat, ők voltak a Cat szája és az Animal Assault. Itt a 88-ban pedig a Hello Szeged indul, a következő 4 órában rádiózhatunk együtt. Üdv a fedélzeten, én Bürgés Dávid vagyok. Ma maximum 17-18 fokra van kilátás, így érdemes felöltözni, illetve most is azért egészen hűvös van még kint. Pár perccel ezelőtt érkeztem meg a rádióba, hát azért kell az a plusz 1-2 réteg mindenféleképpen. Melegfronti jellegű tünetek előfordulhatnak ma, az előrejelzés szerint egyébként nyugodt őszi időjárás vár ránk. No meg a következő 4 órában rengeteg játék és nyeremény, tehát érdemes a 88-al töltened a munkaidőd nagy részét.
1: Támogatta a Horváth Szekker, a bádogos termékek boltja.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.
3: Műtárgyvédelmi okokból új Picasso grafikákra cserélték az eddig látható papíralapú kiállítási darabokat, így a múzeumok őszi éjszakájának szegedi látogatói még nem látott művekkel is találkozhatnak. Emellett flamenco bemutatóval, múzeumi barangoló kihívással és fake news előadásokkal is készülnek a szervezők szombaton este 6 és 11 óra között. Hegedűs Anita PR referens elmondta, a múzeumon kívül a Fekete Házban, a Vármúzeumban és a Kass Galériában is egész este várják az érdeklődőket.
4: Szeretnénk megidézni magát, Picasso-t is ezen az estén. Ezért azt kérjük a látogatóktól, hogy akinek van fekete-fehér csíkos felsője, pólója, az jöjjön abban az őszi éjszakára. Ugye Picasso-nak ez egy jelképes viselete volt, nagyon-nagyon sok fotón láthatjuk ebben a fekete-fehér csíkos felsőben.
3: Kirúgta a lábát, majd folytogatni kezdett egy nőt egy rabló Szegeden. Az elkövető angolul szólította le a nőt és telefontöltőt kért tőle. A nő ezt több alkalommal visszautasította, majd sietve folytatta útját a munkahelyére. A férfi az Árpád téren utolérte és megragadta a táskáját. Mivel a nő erősen fogta, kirúgta a nő lábát és elkezdte a földön folytogatni, amit csak akkor hagyott abba, amikor a nő sikoltozni kezdett. A rendőrség elkapta az elkövető. Rablás kísérlete miatt folyik ellene büntető eljárás. Emmanuel Macron Magyarországra jön október 23-án. Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak elmondta, hogy a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egésznapos rendezvénysorozatra kerül sor nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Eljön Emmanuel Macron, francia elnök, de itt lesznek az uniós vezetők, a szomszédos országok vagy akár a balkáni országok vezetői is. És a magyar tarka öreg sajt az év sajtja 2026-ban. A Magyar Sajtkészítők Egyesülete a napokban 14. alkalommal rendezte meg a Magyar Sajtmustrát, ami a hazai kisüzemi és kézműves sajtkészítők legnagyobb megmérettetése. A versenyre összesen 31 kategóriában 119 terméket neveztek. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 9 óra után is veled, útközben a 88, a 43-as főúton a Szőregi Dombon a Szerb utcai körforgalomtól Desz irányában, mint egy 880 méteres szakaszon újul meg a burkolat a tervek szerint, ma már megindult a feladat, a burkolatmarást kezdték meg, és holnap után pedig aszfaltozást végeznek majd a szakemberek, egyébként holnap pedig már az Algyói úton is dolgoznak, tehát ott is kell majd a nagyobb forgalomra számítani. Aztán a Bérkert utcán is zajlik a munkálat Újszegeden, illetve a József Attila Sugár úton is találkozhatunk szakemberek, de kifelé a Sándorfalvi úton is azért érdemes figyelni az elkerítésekre. Bármit láttál, tapasztaltál, jöhetnek az infók. 30299 8888, jó utat!
1: Támogatta a Creators nyílás zárószaküzlet, ahol a stílus és a minőség találkozik.
0: Nem sokára egy kis napfényt is csempészik a délelőttünkbe. Pink érkezik a Cover Me in Sunshine, előtte pedig a Clean Bandit Sean Paul-al közös dalát indítom, a Rockabye már bekészítve. Ebben az órában a születésnaposokat is köszöntjük. Veled a Hello Szeged a következő 4 órában. Én Bürgés Dávid vagyok. 8

0: A halott pénz egyik legújabbja, ez volt a gyerekek itt a Rádió 88-ban, a Hello Szegedben. Ebben az órában köszöntjük a születésnaposokat is, illetve néhány programötletem is lesz hamarosan. Most pedig a maradék megmentés témakörében hoztam egy ötletet ismételten, csak hogyha a hűtőben maradt mondjuk egy adag sima főtt rizs, akkor érdemes lehet a közepébe csomagolni egy kis kocka maradék sajtot, és egyből kis gulyókat formázni belőle, utána megforgatni lisztben, tojásban, zsemlemorzsában, és kisütni forró olajban aranybarnára. Ez az olaszok híres arancinie, vagyis rántott rizses gulyója, ami kívül ropogós, belül krémes és nyúlós sajt miatt mindenki imádni fogja. Egy tökéletes maradék megmentő receptötlet lehet ez, én úgy gondolom, és Post Malone zenéje is megmentheti a mai délelőttünk következő pár percét. Már is jön a Circles!
1: Támogatta a nagyáruház lottózó, esély, hogy a bevásárlás főnyeremény legyen.

munkaidőben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: Szeged, nem sokára jelentkezünk majd a 43-ason lévő forgatagból. Rollit kapcsolom majd a helyszínről itt a 88-ban, és hozom a jó szegedi kedvenceket, mindjárt például ezt is. Szóval majd a Bon Jovi-tól a Living on a Prayer, illetve... Vadonatúj dalával, vadonatúj énekesnőnk. Szia, a Spyro is beköszön rögtön a hasznos tudnivalók után a 88-ban. A Hello Szeged pedig veled a folytatásban is, sok jó zenével, illetve majd hamarosan a születésnaposok köszöntésével az Osan Áruház születésnapi tortája is oda kerül valakihez, illetve program lehetőségeket is hozok hamarosan itt a 88-ban. 88.
1: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat, akkor is, ha külön jön a zene meg a szöveg,
2: játssz a Gedzó meg a Daniban,
1: és nyerd meg a Klasszik Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
2: Támogatója a Klasszik Grill szervétterem, Szeged első paráskonyhája. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Autómosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Autómosó.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
5: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod, kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
6: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben. Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthona megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építőpont Kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építőpont.com.
8: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
9: Gyere, Morzsi! Gyere, Moxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák!
10: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
11: Építkezik, felújít, a horvát szekker segít. Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
12: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz. Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1, webshop 024-sshomedesign.hu.
13: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft.-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó tartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
14: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
15: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
16: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalab fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
15: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrás vagy mikroszkópos gyökerkezelésre.
16: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
17: Mára sincs még ebéded. Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
18: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
19: Ez reklám volt.
0: Ha ma feltöltődnél valamerre, akkor hozok hozzá néhány lehetőséget, például a Kisszínházban este 7 órától Örkény Istvántól a Kulcskereső kerül majd színpadra. Egy életem címmel az IHN rendezvény központban pedig 7-től Csúlya Imre estjével találkozhatunk, illetve ő magával nyilván. A Spanyolország, Galácia és Leon dr. Túróci Tamás PhD, Sofi Díjas történész utazás élménybe számoló előadása pedig az MTA Szabszínházban 17 órától indul majd el, de bulizhatunk is, itt lesz a Hesszerda, a Number One van este 8 órától. Hungiban a Jugyu, TTK, BTK, BBMK Party vár, a Nyugi Kertben pedig DJ T-Mar szettje 7 órától indul. Jó szórakozást a programokhoz!
19: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Biliárd Bar.

0: Az Ejri Mafia is a kell egy ház itt a 88-ban, és hogyha kell egy jó tipp, hogy merre legyen az arra a 43-ason zajló építkezések kapcsán, akkor jó hír, jelentkezünk most, Nemes Roli kollégámat kapcsolom élőben a helyszínről. Nézzük, hogy alakult eddig a helyzet. Szia, Roli!
1: Jó reggelt mindenkinek, én is azon szerencsések közé tartozok, akik megtapasztalhatták, hogy milyen fennakadásokat okoz a jelen pillanatban zajló munka folyamat. Tűzerével dolgoznak a srácok, szó ne érje a ház elé, tehát valóban zajlik a munka. Ez viszont brutálisan megszínezi itt a Makai útnak a forgalmát. Deszk, illetve Szőreg irányába többen döntenek úgy egyébként, ahogy elhagyjuk a benzingot, tehát a szőregi körforgalom és a benzing között, hogy megfordulnak és megpróbálnak más megoldást találni, illetve a leleményesebbek már lehajtanak a lakóövezetbe és a kis utcákon keresztül próbálnak menekülő útvonalat találni. A srácok, a munkások egyébként nagyon korrektül itt a körforgalomban is próbálják irányítani a forgalmat, amennyire lehet irányítani. Nagy türelmetlenséget egyelőre nem látni, legalábbis így a volán bűgött ülőknek az arcán, azonban kicsi kitartásra lesz szükség, hiszen 2-3 napot igénybe vesz majd az itt zajló munkafolyamatoknak az elvégzése. Addig is hát össze kell szorítani a fogunkat, és akkor egy 20-30 perccel legalább érdemes hamarabb elindulni. És még egy nagyon fontos információ, hogy átjövünk az új hídon, az új szegedi oldalon is felújítási munkálatokkal lehet találkozni, itt pedig érdemes figyelni a kitáblázott részeket, hiszen teljesen másfajta útvonalakat kell használni most jelen pillanatban, rögtön új Szegeden az első rendőrlámpánál. Ennyi egyelőre a Makai és a Szőregi úton.
0: Na de figyelj, Roli, meghúzom most a váratlant. Mondtad, hogy ott irányítanak a körforgalomba, illetve igyekeznek tanácsot adni, hogy merre menjünk.
1: Na, húzd meg!
0: Mit láttál, merre lenne érdemes azért elkanyarodni biztos, ami biztos? Ott vannak ugye kis utcák, téli, északi irányba is. Merre mennek a legtöbben?
1: Összességében, ha Szőreg felé jövünk, akkor a kis utcába praktikus lehet. 6-7 autós láttam, aki megpróbált ezzel a lehetőséggel élni. Most egész konkrétan itt vagyok a szőregi körforgalomnál. Hát itt gyakorlatilag egy ilyen jó 300 méteres sorál, ki próbál bejutni a körforgalomba. Úgyhogy egyelőre más menekülő útvonalat én még nem találtam, de a helytériek valószínűleg, hogy tudnának másokat is mondani.
0: Na, köszi szépen, Roli, várjuk akkor mindenkitől az információkat, hogy te is kimenekülj onnan. Köszi szépen, és óvatosan ott a háttérben.
1: Szép
0: napot, ciao, hello, hello. A 43-ason zajló építkezések kapcsán jelentkeztünk tehát a helyszínről, most pedig a születésnaposokat nézzük meg.
2: Ez a nap más, mint a többi. A mai nap születtei a 88-ban.
0: Nagyon boldog születésnapot kívánunk Nádasdi Ádámnak, Tompa Istvánnének és Tanásné Katinak is, Szabóné Kis Georgina, Sánta Krisztina és Tombác Balázs is ma ünnepelnek. Jancsik Dorottya is ma született, illetve Magyarics Bettina. A születésnapjához is gratulálunk, Isten éltessen titeket, illetve itt van egy üzenet, amelynek megcélzottja elviszi a mai Osonáruház csokis kekszes tortánkat. Nézzük a beérkezett üzenetet, ami 7 óra után jött. Jó reggelt, szép napot kívánok! Kedves 88, 1997-ben ezen a napon Egerben megszületett a gyönyörű kislányom, aki úgy döntött, hogy otthon jön a világra, a néha édesapja segítette a világra. Ma 29 éves, rajtatok keresztül szeretném felköszönteni, és szeretném megköszönni, hogy megajándékozott egy gyönyörű szép fiúnokával. Éva, születésnapjához gratulálunk, Ildikó köszöntötte, és természetesen mi is. Isten éltessen, nagyon boldog születésnapot kívánunk!
2: Boldog születésnapot kíván a Rádió 88!

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Bon Jovi és a Living on a Prayer, ami nagy kedvenc a Rádió 88 hallgatói szerint, ez kiderült a Rádió88.hu per zene oldalon lévő zenei tesztünkből, amit a héten is érdemes lesz meglátogatnod, ugyanis kisorsolunk egy páros belépőt a teszt kitöltői között a december 10-i budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre, tehát látogass el Rádió88.hu per zene az oldalcím. Ma maximum 17-18 fok lesz Szegeden, most is érdemes jól felöltözni, nyugodt őszi időjárásunk van, viszont melegfront jellegű panaszok azért picit rondíthatnak a mai összképen. Most jönnek a friss hírek, infók, én Bürgés Dávid vagyok.
1: Támogatta a Netsurf távközlés. Bárhol, bárkinek, bármikor.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
4: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
5: A legtehetségesebb sportolóit díjazta a Szegedi Tudományegyetem. A Spiritus Movetur sportösztöndi program célja, hogy azokat a hallgatókat támogassa, akik nemzetközi, országos vagy regionális szinten kiemelkedő sporteredményeket értek el. Gelin Klára oktatási rektor helyettes elmondta, a kiválasztott 10 hallgató havonta 100 000 forint ösztöndíjat kap az őszi fél évben.
6: Alapvetően az a célunk, hogy támogatást nyújtsuk a nálunk tanulmányokat folytató számára, tehát most is 23-an adták be egyébként a jelentkezésüket, és teljesen vegyes képet mutat a jelentkezés. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy meg tudjuk szólítani minden karnak a hallgatóit, és azt gondolom, hogy el is terjedt és népszerű a hallgatók között.
5: Diákok tisztítják meg a hadisírokat. 7 Csongrád Csanádi Középiskola csatlakozott a Cselekvő Emlékezet elnevezésű hadisír gondozó programhoz. Az önkéntesek Hódmezővásárhelyen már megkezdték a munkát. Csütörtökön Szegeden, pénteken pedig Makón folytatják a sírhelyek rendbetételét. A fiatalok a honvédség szakmai irányításával tisztítják meg a hadisírokat, rendezik a környezetüket, hogy azok a halottak napjára méltó állapotba kerüljenek. Lemondott Tóth András, a gazdasági és energetikai minisztérium energetikai államtitkára. Tóth András személyes okokból nyújtotta be lemondását. Májusban 25 évnyi energetikai pályafutás után lett államtitkár. Korábban dolgozott a Boston Consulting energetikai szakértőjeként, majd az E.ON Föld, Gáz és az MVM csoport legfelső vezetésében. És eladta a villáját Aaron Paul, a színész és a családja Párizsba költöztek. A Total szívás sztárja végleg búcsút intett Los Angeles-i otthonának, amely mintegy 7,5 millió dollárért kelt el. Korábban olyan hírességek laktak a házban, mint Robert Pattinson vagy Noah Weil. A költözésben közrejátszottak a pusztító kaliforniai tűzvészek is. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Balesetmentes közlekedést a 88-al, nemrég a 43-as főútról jelentkeztünk. A Szőregi Dombon a Szerb utcai körforgalomtól Deszk irányában mintegy 880 méteres szakaszon újul meg a burkolat. A tervek szerint ma elvégzik a burkolatmarást, erre talán már az elmúlt órákban sor is került, vagy megindultak a folyamatok, illetve holnap után pedig aszfaltozás lesz majd. Roli is jelentkezett innen, tehát nemrégiben elég nagy a sor és elég nagy a torlódás. Jó szökő útvonalról sem nagyon tudunk beszámolni, tehát itt leginkább a hamarabb elindulunk és türelemmel vagyunk. Kérdéskör, ami körbejárható, hogyha neked viszont van ennél jó tíved, akkor várjuk természetesen azt is. 32998888 az elérhetőségünk. Jó utat kívánok! 10 óra után járunk, ebben az órában is hozok hasznos tudnivalókat a munkaidődhöz. Programajánló is lesz, és program lehetőségek is, most pedig Harry Styles zené, amivel indítjuk ezt az órát. Érkezik az újdonság, a népszerű előadottal, ez az American Girls.

Will Smith-szel érezhettük magunkat Miami-ban, itt a 88-ban, hát hogyha valaki a 43-ason áll a dugóban, akkor lehet, hogy ő is éppen Miami-ban érzi magát, csak éppen nem a napsütötte oldalán a dolognak. Viszont kaptunk ezen felül is információt a közlekedésből hallgatóinktól, korábban érkezett például, hogy a 47-esen Algyőnél kint van a Trafipax, illetve egy ilyet is kaptunk, Hali, a városból kifelé vezető oldalon a Rókusi lámpás körforgalomban igen nagy a torlódás, jelenleg a sor a Damjanics utcáig ér. Nem láttam pontosan, mi történt, én befelé jöttem, de talán csak egy sáv használható, az okát nem tudom. Zsolt, minden esetre nagyon szépen köszönjük, hogy szóltál nekünk erről a Rókusi körúton, a lámpás körforgalomnál is, tehát nagyobb torlódás van. Erről kaptunk információt, hogyha jártál arra és láttál te is mást, vagy éppen másik oldalról a történetet, akkor várjuk a jelzésed. 0630 299 88 88, hívhatod is a stúdiót, illetve SMS is jöhet erre a számra. James Bay zeneivel pedig megpróbálunk most egy picit lelassulni. Itt a Hold Back the River. To keep you close to me, but life got in between.

Itt a 88, jó utat kívánunk! Hallgatunk pedig már is közlekedési információval a vonalban. Szia, Dávid vagyok, mit láttál, merre jártál?

Kossuth-Lajos-Rákóczi körút, illetve a Kossuth-Lajos sugárúton lévő nagylámpás körforgalomnál. A Kossuth-Lajos sugárút felől érkezve okozhat problémát az ott történt baleset, tehát sajnos busz és több autó a részvevője ennek. Ott most hatalmas torlódásra kell készülni, érdemes lehet egyel hamarabb a Kossuth-Lajos sugárútról jobbra elmenni, egy kereszteződéssel hamarabb ott a bevásárlóközpont felé. Jó utat, vigyázz magadra!

0: Figyelj, Szeged!
1: Ez új! Lengyel Johanna vagyok.
2: Lengyel Johanna. Egyenes az út.

0: Lengyel Johanna és az újdonság egyenes az út itt a 88-ban, viszont a körforgalomban nem az. Ráadásul baleset is van. Ati jelentkezik, hogyha minden igaz, egy néhány friss információval. Szia Ati, mit láttál?
1: Hallottam itt az előbb mondtad ezt a nagykörforgót a Kossuth Lajos felől, egy sávon már engedik őket.
0: Aha, most akkor most egy sávon lehet jönni, szuper.
1: Igen, hogy azért nincs akkora baj, de le van szorulva, kettőt befognak.
0: Emiatt azért egészen nagy ott a sor a Kossuth Lajos felől, gondolom.
1: Igen, be van állva rendesen. Nem erről jöttem a Ever felől, de amarról be van állva, igen.
0: Oké, és szuper, hogy hívtál, köszi szépen a jelzést, köszi.
1: Hajrá, Kizombor, ciao.
0: Hajrá, Zombor, ciao, jó utat. Érdemes nagyon figyelni tehát, és a jó zenéket is fülelhetjük együtt. Mindjárt jön, szia! Ez lesz a Gimme Love a folytatásban a 88-ban, és Évő Max is beköszön majd hozzánk. Sokára jön a Maybe You Are The Problem itt a Rádió 88-ban, és tehát a lámpás körforgalomnál baleset történt, a Kossuth Lajos sugárút felől éppen egy sávot engednek. Most érdemes egy kereszteződéssel hamarabb már jobbra elmenni, ott a bevásárló központ irányába, talán az ott jó egérút lehet. Hajts óvatosan, balesetmentes közlekedés! 88.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenét hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
6: Retinafotózás és szűrővizsgálatok most ajándékba. Igen, a látás hónapja alkalmából most prémium látásvizsgálatot adunk ajándékba minden Zeiss szemüveg megrendelőnek. Gyors, kényelmes időpontfoglalásért és a választható kedvezményekről informálódj a lottika.hu oldalon. Élj a kivételes lehetőséggel, választ a minőséget. Lottika Szalon, Szeged, Somogyi utca 21.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat várt nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
10: Készüljön a jövő évre a Litofilm Kft-vel. Ajándékozza meg partnereit egyedi névre szóló határidőnaplóval, fali vagy asztali naptárral. Növelje láthatóságát autódekorációval, világító fényreklámmal, újítsa meg kirakatát a Litofilm segítségével. Költségelje még az idén, reklámozzon jövőre. A Litofilm közel 30 éve szolgálja a szegedi vállalkozásokat nyomdai és dekorációs megoldásokkal. Keressen bennünket bizalommal. www.litofilm.hu.
11: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
2: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta? Ebédre rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Ez reklám volt.
5: Ismét itt van néhány tipp, hogy mit tehetünk az egészség megőrzés jegyében. A Kabai Patika szakemberei szerint az algák kiváló tápanyagforrások. Fehérjékben, vitaminokban, ásványi anyagokban, valamint rostokban bővelkednek. Az algák antioxidáns tartalma is igen jelentős, segíthetnek csökkenteni a szabad gyökök okozta sejtkárosodást, és hozzájárulhatnak a rák és egyéb krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez. Az algák különösen a spirulina és a chlorella számos immunrendszer támogató összetevőt tartalmaznak. A rendszeres fogyasztásukkal erősíthetjük az immunrendszerünket, és segíthetjük a szervezetet a betegségek elleni védekezésben. Na hát akkor hajrá!
4: Támogatta a V-Stream Visszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.

0: az örök tét.
1: A Diazmenta páros ismét együtt dolgozik, ennek egy újabb példája, az Idegen szólt itt a Rádió 88-ban, én pedig hoztam néhány program lehetőséget. Például este 7 órától a Nyugi Kertben DJ Timár szettje érkezik majd, bulizhatunk a Hungiban is 10 órától, Jújú, TTK, BTK, BBMK parti lesz majd, a Hesszerda pedig a Number One-ban este 8 órától indul majd el. Aztán itt lesz a Kövér Béla Bábszínház nagy termében este 7 órától a Napkultusz csoport bemutatásában a Lumines Domain, avagy Fotonok a Bábszínpadon. Az Egy Élettelm előadás Csúlya Imrével az IH rendezvény központban 7-től indul. Jó szórakozást a mai programokhoz! Nem sokára indul az I Love Szegedi játékunk, érdemes lehet elküldeni a jelentkezésed, a neved és a Rádió szlogenét SMS-ben tudod. Most pedig Charlie Puth és Selena Gomez jönnek!

0: Az ATC és az Around the World a Rádió 88-ban, hogyha pedig éppen autózol, akkor érdemes figyelni a Kossuth Lajos sugárúton, a lámpás körforgalomhoz közeledve történt baleset, nem sokára részletesen is hozom majd erről a híreket, illetve a következő órában az I Love Szeged játékot, páros mozi egyet nyerhetsz a belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó is cukrászd a páros meghívását, mindössze jelentkezned kell SMS-ben 0630-299-88-88-as a számunk, küldd el a teljes neved és a rádió szlogenét, és lehet, hogy nem sokára nálad csörög majd a telefon. Ma maximum 17-18 fok lehet, egy plusz réteg azért elkél, szuper jó összi időjárásunk lesz ma, jönnek a hírek.
1: Támogatta a Faterem faárubolt, a fakötőjelterem.hu webáruház üzemeltetője.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rád? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel, ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki, és mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz, Rádió 88, az életünk

0: Mától érdemes torlódásra számítanod a Szőregi dombon, hiszen burkolatfelújítási munkák kezdődtek a 43-as főút Szegedi bevezetőjén. A Szerb utcai körforgalomtól Deszk irányában mintegy 880 méteren újítják meg az útburkolatot. Hunkó József, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója elmondta, az útszakaszon félpályás útzár és jelzőrös forgalom irányítás várható.
1: Szerdán fog megtörténni az előkészítő munka, azaz a meglévő burkolatnak a profilmarása. 800 méter hosszú szakasznak az aszfaltozása fog megtörténni. Csütörtök pénteken, első nap a Deszk felől bevezető oldalt aszfaltozzuk le, második nap a másik oldalt.
0: Kérdőív indul, hogy Szeged biztonságosabb és nőbarátabb város legyen. A kezdeményezést Halász Noémi, a Szeged Jövője Egyesület elnöke és Hajnal Edina nőjogi szakértő indította el, azzal a céllal, hogy a szegediek tapasztalataira építve konkrét javaslatokat dolgozzanak ki a város biztonságosabbá és élhetőbbé tételére. A felmérés elsősorban a nők mindennapi tapasztalataira kíváncsi, ugyanakkor a férfiak véleményére is számít. Országos mesterséges intelligencia oktatási programot indított a Bosch középiskolásoknak. A program fő célja, hogy a fiatalok időben megtanulják felelősen használni a mesterséges intelligenciát, megismerjék azokat az eszközöket, amelyek támogatják őket a mindennapokban, miközben a kreativitásuk is megmarad. Emellett hangsúlyt kap a kritikus gondolkodás fontossága és a kockázatok is. És tüdőrákot állapítottak meg a pápánál. 14. León kedden sikeres műtétet hajtottak végre egy római kórházban, jobb tüdeje alsó lebenyét távolították el. A műtétet követően a vizsgálat a tüdőrák leggyakoribb formáját állapította meg nála. Az orvosok szerint a betegség kezdeti fázisban van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vigyázzunk egymásra útközben, most éppen elég dologra kell figyelni, így is például baleset történt korábban a lámpás körforgalomnál a Kossuth-Lajos Sugár út felől érkezve. A legutóbbi hírek szerint egy sávon már engedik a forgalmat, autóbusz és több autó is érintett sajnos a balesetben. Elindultak az útmunkálatok a 43-as szemű főúton, Szőreg magasságában kell erre készülni a körforgalomnál főként, illetve korábban a 47-esen Algyonnél trafipax volt, hajts óvatosan mindenhol, balesetmentes közlekedést.
2: Támogatta a Diego Szeged. Jó utat kívánnak a Diego-s fiúk!
3: Ebben az órában indul az I Love Szeged játékunk, nyerhetsz páros mozijegyet a Belvárosi moziba, és a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását. Küldd el a neved és a rádió szlogenét jelentkezésként, én pedig küldöm most Ed Sheeran és Justin Bieber dalát, szól már is az Island Car. Yeah.

0: A Honeybees újdonság, amit nagyon szeretünk Szegeden, ez is kiderült az online zenei tesztjeinkből, ez volt a Bárcsak lennék itt a 88-ban, ahol most az I Love Szeged játékkal folytatjuk.
1: Itt az I Love Szeged játék a Rádió 88-ban.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: A mai játékosunk
0: Marianna van itt velem a vonalban. Szia, köszöntelek a játékban.
3: Sziasztok.
0: Hát igen, jó hangulatú és igen jó kedélyű vagy, ezt már így megállapíthattam a beszélgetésünk kapcsán.
3: Köszönöm.
0: Jól alakult eddig a mai nap?
3: Hát jó, csak itt elkatoráztam magam, hogy szórakozott vagyok.
0: Na, jó, hát vigyél, játék során is vedd ennek hasznát, én azt kívánom. Mondom is a három állítást, és akkor a végén megbeszéljük, hogy melyik a hamis. No, itt az első állítás, mely szerint a szegedi városháza homlokzatán főnix madár is látható. A második állítás szerint, hogyha már így madarazunk, akkor a Feketesas utca nevét az egykori Feketesas szálló után kapta, míg a harmadik állításom arról szól, hogy a Klauzál téren álló Kossuth szobor fából készült. Melyik a hamis szerinted?
3: Hát a harmadik, jó?
0: Biztos vagy benne?
3: Hogy akkor fából készült a szobor.
0: Uh-huh.
3: Jó, jó. Akkor még egyszer menjünk végig.
0: Nem, vicceltem, jó volt a válasz. Nyilván nem fából készült a szobor, csak hát gondoltam, hogyha már ilyen jó kedved van, akkor egy kicsit megleplek.
3: Nagyon huncsut vagy, és tényleg.
0: Na, de sikerült elvinni a kettő nyereményt, gratulálok hozzá. Páros mozi egy a belvárosi moziban, Nomeg, a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívása a tiéd. Gratula.
3: Nagyon szépen, köszönöm.
0: Na hát akkor most már van is min kacarázni valóban, még inkább.
3: Igen, igen.
0: Jó van, köszi, hogy feldobtad a napunkat, illetve hogy játszottunk, legyen ez így legközelebb is, küldünk majd minden infót.
3: Rendben, köszönöm.
0: Szia.
1: Hello. I Love Szeged játék. Játsz velünk holnap is.
2: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.
1: Rádió 88, az életünk része. Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Avicii zenéje szólt, ez volt a Lay Me Down itt a Rádió 88-ban. Mindjárt fél 12, én pedig hozom a jó szegedi kedvenceket.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, elkövéd a kulcs.
0: Jó, majd a népszerű szegedi csapat az Imago Mundi-tól. Az egyik legnagyobb dobásuk az estelente is megszólal majd, illetve velünk lesz Carly Rae Jepsen. A hasznos infók után a Call Me Maybe-vel folytatjuk a zenei sort itt a 88-ban, illetve hozok nem sokára néhány program lehetőséget is. Egyébként történt egy baleset a lámpás körforgalomnál, a Kossuth-Lajos sugárút felől érkezve, ez okozhat talán még problémát, hajts óvatosan, bármit láttál, pedig jöhetnek az infók. Jó utat!
2: 88. Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
3: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezettel a CEISZ minőség képviseletében.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
6: A környezetet kizárva szeretnél lépcsőzni, futógépezni, súlyzózni? Nálunk egyedül is jól elleszel. Önálló edzésedhez 1500 négyzetméteren várunk a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
7: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi. Mindig van minek örülni.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
9: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
10: Egy mosoly mindent megváltoztat. A Hattyas Dentálnál tudjuk, hogy a fogpótlás nem csak esztétika, életminőség. Ha fontos, hogy mosolya újra természetes legyen, a Hattyas Dentál implantációs és fogpótlási kezelései ezt a magabiztosságot adják meg. Szakértelem, odafigyelés, természetes végeredmény. Hattyas Dentál. Mosoly, amire jó ránézni. Jelentkezzen most! hattyasdentál.hu.
11: Hamarosan az Ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
12: Heti lapszámunkból.
13: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
11: Szegedi Tükör. A város és lakói.
14: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas, mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Töltsd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
15: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad. Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a lakipizzeria.hu oldalon.
16: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
17: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogy ha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árokparton végezze.
3: Ez reklám volt.
0: Ha ma feltöltődnél valamerre, akkor hozok hozzá néhány lehetőséget, például a Kisszínházban este 7 órától Örkény Istvántól a Kulcskereső kerül majd színpadra. Egy életem címmel az IH rendezvény központban pedig 7-től Csúlya Imre estjével találkozhatunk, illetve ő magával nyilván. A Spanyolország, Galácia és Leon dr. Túróci Tamás PhD, Sofi Díjas történész utazás élménybe számoló előadása pedig az MTL Szapszikházban 17 órától indul majd el, de bulizhatunk is, itt lesz a Hesszerda a Number One-ban este 8 órától. A Hungiban a Juju, TTK, BTK, BBMK parti vár, a Nyugi Kertben pedig DJ Timár szettje 7 órától indul. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Támogatta a mindennapi vitamin forrásod lelőhelye, a Vitamin Szalon.

De valami adhatott egy kis energiát még az ebédidő előttre, ez volt a Hide You itt a Rádió 88-ban, nemrég pedig Csabi kollégám szólt, hogy a József Attila sugárúton bizony-bizony ott vannak a munkálatok, most konkrétan a szakemberek az útburkolati jeleket festik, ott vannak az elbújázások és az elkerítések, a Nagykörúttól nagyjából a Retek utcáig tartanak jelenleg a munkálatok, tehát a József Attila sugárúton kell erre figyelni. Korábban baleset volt a Kossuth Lajos sugárút felől érkezve a lámpás körforgalomba tartva. Tapasztalhatod-e még mindig ezt, hogyha jártál erre és van friss információd, akkor várom a híreket, hogy erre mekkora torlódás, illetve hát zajlik az útmunka a 43-ason a Szöregi körforgalomhoz közeledve is már talán torlódással tapasztalni, illetve a 47-esen a Nagyőrnél még mindig kint van a trafi. Köszönöm a híreket. Na hát most nagyon a közlekedéssel foglalkozunk, de egy picit akkor foglalkozunk a zenével is. Itt a népszerű kanadai The Weeknd, szól egy nagy szegedi kedvenc tőle, Take My Breath.

0: egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéjé közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk része.
2: Az életünk része.

0: Itt a 88 és a 5 More Hours Dior-ig zenéje, a Chris Brown-nal közös munka volt velünk a Hello Szegedben. A következő órát is együtt tölthetjük, jön az ebédidő, jön a délután, és jön a melegebb időjárás a városban. Elérhetjük a napi csúcshőmérsékletet is, akár 17-18 fok, amire készülhetünk a városban. Melegfront jellegű tünetek előfordulhatnak, ezért érdemes így készülni. A több folyadék pótlás nem csak nyáron, hanem az ilyen időszakokban is jól jön. Jönnek a friss hírek, információk, én a következő órában a nap legmenőbb dalát is hozom, illetve a reggelünk egy pillanatára is visszanézünk majd.
1: Támogatta a Dél Klíma, a Daikin Klíma berendezések és hőszivattyúk szegedi forgalmazója.
2: Ez a Hello Szeged a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
3: Dani.
4: Kedzó.
3: Szerinted ezek átgondolták ezt?
4: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
3: Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
2: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
2: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Kérdőívet készített a Szegedi Jövője Egyesület, hogy felmérjék, mennyire biztonságos és nőbarát Szeged. A beérkező válaszok alapján konkrét javaslatokat dolgoznak majd ki a város élhetőbbé tételére. A felmérés elsősorban a nők mindennapi tapasztalataira kíváncsi, ugyanakkor a férfiak véleményére is számít. Halász Noémi, az Egyesület elnöke elmondta, november 20-áig várják a visszajelzéseket, utána azokat nőjogi szakértők bevonásával dolgozzák fel.
6: De a kérdéseket azt próbáltuk alapvetően úgy összeállítani, hogy a szokásos demográfiai kérdéseken túl ilyen konkrét szituációkra is rákérdezzünk, tehát hogy mondjuk bizonyos esetekben egy ötös skálán mennyire érzik magukat biztonságban a nők. Itt fontosnak tartottuk, hogy mindenképpen külön vegyük a nappali, illetve az éjszakai megélésre a rákérdezést, hiszen nagyon más lehet.
5: Megkezdődött az őszi haltelepítés Csongrád-Csanád megye horgászvizein. Több mint 16 tonna, átlagosan 2,3 kg-os ponty került a tavakba, holtágakba és csatornákba. A telepítés többek között a Matyéri víztározót, a Márté és a Körtvélyesi holtágat, valamint az Atkai holtágat érintette. A munka a jövő héten az Algyői főcsatornán és a Salakoson folytatódik. Civilek is figyelhetik egy app segítségével, mi történik az erdeinkben. Elindult a Kéreg applikáció. Az erdőfigyelő rendszerben fotóval dokumentálhatjuk az aggályos erdészeti beavatkozásokat, követhetjük az egyes területeket, és értesülhetünk a változásokról. És tüdőrákot állapítottak meg a pápánál. 14. León kedden sikeres műtétet hajtottak végre egy római kórházban, jobb tüdeje alsó lebenyét távolították el. A műtétet követően a vizsgálat a tüdőrák leggyakoribb formáját állapította meg nála. Az orvosok szerint a betegség kezdeti fázisban van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: József Attila sugárúton autózóknak érdemes figyelni, ugyanis ott jelenleg zajlik az út burkolati jelek felfestése. Ott van a kibójázás, az elkerítés, a Nagykörúttól legalább a Retek utcáig biztos, hogy találkozhatunk a szakemberekkel. Erre érdemes figyelni. Korábban a Kossuth-Lajos sugárúton a lámpás körforgalomnál volt baleset, a 47-esen pedig agyonél továbbra is kint van a Trafipax. Köszönöm szépen a jelzést, bármit láttál, jöhetnek a hírek. 30-299-88-88, jó utat kívánok!
1: Támogatta a Szegedi Osan Áruház, a spórolás szakértője.
0: Nem sokára hozom a nap legmenőbb dalát, és a reggelünk egy pillanatára is visszatekintünk majd, és hogyha már a zenéknél tartunk, itt van a Maroon 5 és Chris Aguilera közös munkája, amivel 2011-ben utazunk vissza egy picit az időben, az epít időben, itt a Moves Like Jagger. 8.

0: Viszont erről a zenéje, ez volt az Acapulco itt a Rádió 88-ban. Gedzonál és Daniel pedig tegnap reggel dr. Vukova Nikó néprajz kutató járt babonákról, eltűnt szokásokról és rengeteg más egyéb érdekességről is beszéltek. Érdemes lehet visszakövetni ezeket a beszélgetéseket időről időre a Rádió 88 podcast felületén, de egy kis részlet például azzal kapcsolatban, hogy mégis mennyi fából készül például a luca széke. Egészen elképesztő.
1: A luca napján, ha elkezdünk készíteni a luca széket, 13 különböző fából, és az éjféli misén ráállva meglátjuk a boszorkányokat. Tehát úgy gondolom, hogy a mai nap embere mondjuk a svéd bútoráruház székét össze tudja rakni, de ez azért meghaladná sok mindenkinek a képességét.
0: Hát mindenképpen nagyon pozitív a gondolat, hogy az menne. Mondjuk én találkoztam már olyan összerakási útmutatóval, ami egy oldal volt, és le volt fotózva a szekrény, és jó napot kívánok, jó étvágyat akkor az összerakáshoz. Hát az is egyfajta megközelítése a dolognak. A lucaszékkel ebből a szempontból pedig tényleg nem érdemes megpróbálkozni csak a hozzáértőknek. Holnap reggel is várnak a srácok már 6 órától élőben itt a 88-ban, én pedig hozom már is a nap legmenőbb dalát, hogy egy picit melegítsen a mai 17-18 fokos időjáráson. Itt van Huge Olimal Angel és Ultronate közöse, ez a Move Into The Sun az újdonságok közül.
2: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
3: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatásával.
2: Figyelj, Szeged! Ez új!

időben nincs duplázás. 9-től délután 5-ig egy dal csak egyszer szól. Csak egyszer szól. 8 óra, 0 ismétlés. Rádió 88.

0: A September és a Cry For You a Rádió 88-ban, a 2000-es évek zenei vonalát pedig nem sokára majd Blueféle Get The Non-It-tal is felvesszük. Hát igen, mi magyarok azért ismerjük egy másik változatát is ennek a dalnak, no, de eredeti, mert mindjárt nálunk, ahogy Taylor Swift is jön. Lesz rögtön a hasznos tudnivalók után az I Knew It, I Knew You itt a Rádió 88-ban. A Hello Szeged pedig vár mindjárt néhány holnapi program lehetőséggel is például, illetve az ingatlanok világából is hozunk néhány szakértői tanácsot, legyen szó akár kiadásról, akár kezelésről, akár bármi más ilyen dologról. Mindjárt fél egy van. 88.
1: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata. Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Szegedi Távfűtő Kft. Most pénteken nyílt kapukkal várja az érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Az erőművek éjszakája, távhőszolgáltatás napja országos kezdeményezéshez csatlakozva a Vág utca 4 szám alatti irodaházban a Mondoló Egyesülettel közösen környezetvédelmi foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és ismeretterjesztő előadásokkal várjuk az óvodás és iskolás korosztályokat. Tanulj, játsz, alkoss! Gyertek el most pénteken 15 és 20 óra között a Szetávhoz, és töltsetek velünk néhány izgalmas és értékes órát. További információ a Szetáv Facebook oldalán és honlapján.
4: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
5: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással vágyuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
1: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoo 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Építkezik? Felújít? A Horvát Szekker segít? Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvátszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
3: Na anyu, te most beleharaptál egy almába?
4: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
2: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalá fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
4: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrásra, vagy mikroszkópos gyökerkezelésre.
2: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
5: A család egészsége mindennél fontosabb. Pingvin Patika. Generációk óta az önök bizalmáért.
6: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria! Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat! Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon!
7: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.ssihomedesign.hu.
8: Ez reklám volt.
9: Ha ingatlanunk eladására adtuk a fejünket, érdemes tudatosan felkészülni, és magát az ingatlant is tudatosan felkészíteni az eladásra. Hiszen onnantól kezdve az otthonunkból árucikk válik, amit érdemes minél vonzóbbá tenni. A homestaging nem felújítást és nem lakberendezést jelent, hanem egy tudatos értékesítési felkészítést. Egy olyan folyamat első lépését, amely segít abban, hogy az ingatlan erősségei előtérbe kerüljenek, a kevésbé előnyös részletek pedig a háttérbe szoruljanak.
8: Támogatta az Art Home Ingatlan. A te otthonod, a mi szenvedélyünk.

Carson Coma és az Én még sohasem a Rádió 88-ban, hogyha te sohasem voltál mondjuk még színházban, bár ezt nem nagyon tudom elképzelni, akkor itt az ideje például. Holnap este 6 órától a Kis Színházban érkezik Örkény István és a Kulcskeresők, de szórakoztat majd minket az Esztér Rektor épület Szent György Albert szobránál 12:10-től a Vers délben, verset mond Szombathelyi Nóra személyjegyző majd ezúttal. A Szent Gellért Fórumban a Top 100 gazdasági konferencia is elindul holnap délután 2-től, illetve bulizhatunk, érkezik majd az IH rendezvény központban a Tükrös második félidő koncert 7-től, és Jugóparti lesz majd a Hungiban 10 órától. Jó szórakozást kívánok a holnapi program lehetőségekhez. Ezekkel pedig én már a búcsúzom is, ez volt a Hello Szeged, köszönöm a figyelmet, a mikrofonba Bürgés Dávid szólt, már is a Lottika Mixer rajtól Csabival, további jó rá.

0: Blunt rátalált a szerelemre, mi pedig rátalálunk a Lottika Mixerre, már is indul a műsor, némi napsütés, de hát meglehetősen hűvös idő, főleg, hogyha egyébként arra bandakulunk, ahol épp a nap sem süt. Hát az árnyékos helyeken egyébként kifejezetten hideg van, úgyhogy a kiskabát minimum elkél, ami viszont jó hír lehet, hogy azért a napsütés, mint olyan, a folytatásban is kijár nekünk. 17-18 Celsiusok, tehát még egy picit kúszhat is föl a hőmérőben a higanyszál, amilyenképpen 15-nél tart. És a Lottika Mixerben számos szegedi kedvencre lehet számítani. Bruno Mars, vele kezdünk, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba.
1: Támogatta az Expert, a háztartási műszaki cikkek specialistája.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Kisrácként is benne voltunk a játékban. És most itt egy kihívás a 88-ban, ami felidézi az emlékeket. Amikor én még kisrác voltam.
1: Helyek, régi dolgok és egykori pillanatok, amiket most új élményekre cserélhetsz.
2: Játsz velünk munkanapokon délutánonként a Lucky Let's Go-ban, és nyerj családi belépőjegyet, hogy új kalandok részesei lehessetek. Ez az Amikor én még kisrác voltam játék.
1: Támogatja a Tisza Gyöngye rendezvénytere és játszóház. A feled

0: Kérdőívet készített a Szeged Jövője Egyesület, hogy felmérjék, mennyire biztonságos és nőbarát Szeged. A beérkező válaszok alapján konkrét javaslatokat dolgoznak majd ki a város élhetőbbé tételére. A felmérés elsősorban a nők mindennapi tapasztalataira kíváncsi, ugyanakkor a férfiak véleményére is számít. Halász Noémi, az egyesület elnöke elmondta, november 20-áig várják a visszajelzéseket, utána azokat nőjogi szakértők bevonásával dolgozzák fel.
1: De a kérdéseket azt próbáltuk alapvetően úgy összeállítani, hogy a szokásos demográfiai kérdéseken túl ilyen konkrét szituációkra is rákérdezzünk, tehát hogy mondjuk bizonyos esetekben egy 5-ös skálán mennyire érzik magukat biztonságban a nők. Itt fontosnak tartottuk, hogy mindenképpen külön vegyük a nappali, illetve az éjszakai megélésre a rákérdezést, hiszen nagyon más lehet.
0: Diákok tisztítják meg a hadisírokat. 7 Csongrád Csanádi Középiskola csatlakozott a Cselekvő Emlékezet elnevezésű hadisír gondozó programhoz. Az önkéntesek Hódmezővásárhelyen már megkezdték a munkát. Csütörtökön Szegeden, pénteken pedig Makón folytatják a sírhelyek rendbetételét. A fiatalok a honvédség szakmai irányításával tisztítják meg a hadisírokat, rendezik a környezetüket, hogy azok a halottak napjára méltó állapotba kerüljenek. A hatodikosok idén is az Edesel nevű emlékeztető oltást kapják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a Diperte oltóanyaggal kapcsolatban több kérdés érkezett a hivatalhoz, ezért tisztázzák, a csomagoláson szereplő Triaxis elnevezés a Magyarországon Edesel néven engedélyezett vakcinát jelöli. Ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. És tüdőrákot állapítottak meg a pápánál. 14. León kedden sikeres műtétet hajtottak végre egy római kórházban. Jobb tüdeje alsó lebenyét távolították el. A műtétet követően a vizsgálat a tüdőrák leggyakoribb formáját állapította meg nála. Az orvosok szerint a betegség kezdeti fázisban van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Szőregi úton megkezdődtek a munkálatok, egy 5-6 perces várakozás azért ott most előfordul, lassabb átjutással lehet számolni, és hát nyilván arra is számolj, hogyha a délután későbbi részébe jársz majd arra, a hazafelé tartó időszakban, akkor ez a várakozás még hosszabb lehet. A tervek szerint egyébként majd jelentkezik Nemes Roli kollégon itt a helyszínről élőben a csúcs idején is. Egyébként a József Attila Sugár úton nagyjából a Nagykörúttól a Retek utcáig burkolati jeleket festenek, némi bújázás, picit lassabb haladás előfordulatot. A Tiszalajos körúton pedig olykor hát élénkebb a forgalom, vagy erősebb a forgalom, nyilván lehet haladni, de ott a parkolások néha azért tudnak némi kis torlódást okozni, talán egyébként ez a helyzet előfordulat. Ha útinformációd van, akkor pedig előfordulat, hogy írsz nekünk és jelzel nekünk, és így közösen tudjuk az úton lévőket segíteni. 0632 99 88 88 a számunk, ezt hívhatod és írhatsz is rá. Itt az idő, már is tartol a Lottika Mixer, itt a 88-ban. Számos szegedi kedvencre lehet számítani, de a délután folytatásában majd rengeteg játék is befigyel. Na meg tényleg a kedvencek, velük kezdünk. Bruno Mars-szal nevezetesen, itt az I Just Might, a mikrofonnál pedig Szeri Csaba üdv.

0: Antoni vendégeskedett a virtuális színpadon az I Need to Know című dallal itt a 88-ban, szól a Lottika Mixer, reggel pedig szólt a Mega Gedzóval és Danival, ahol Kürti Varinia volt a vendég, aki Ironman-eket teljesít. Hát ilyen szegediek is vannak, akik ennyire menők és kitartóak, azt hiszem fogalmazhatunk így, és hát nyilván erre föl is kell készülni, így aztán Varinianál akár a Balaton körbefutás is szerepel a repertoárban, a Megában erről is beszélt. Idézzük fel a reggelt egy picit.
1: Triatlonistának inkább a jó időbe mondom magam, bár most már van görgőm, úgyhogy tudok bent is biciklizni. A versenyszezonom az általában ilyen márciusba kezdődik, a úgynevezett BSM, amikor a körbefutom a Balaton, csak több napon keresztül. Tehát tavaly például 4 nap alatt körbefutottam a Balatont, minden napra jutott egy átlagosan 50 kilométeres szakasz.
0: Hát nekem meg jut az, hogy picit szégyellem magam, hogy tegnap este 3 szelet kenyeret ettem. Na jó, 4 volt. Viszont holnap reggel 6 órától a Gedzó meg a Dani megint csak jelentkezik. 9-ig jönnek a srácok, és a folytatásban majd azt is elárulom, hogy a holnapi napon mi a témára lehet számítani. Most Tóth Andira, ő jön a koratív utánban a júniusban című dallal.

0: Harris Reagan Bowman és a Lovers in a Past Life tőlük. Itt a 88-ban jó helyen vagy, egy csomó jó szegedi kedvencre lehet számítani, például mindjárt érkezik Teo Cruz Pitbull. No és Edvard Maja a This Is My Life-val sem maradt ki a mai napból. Azt pedig tuti biztos, hogy a munkaidőben aztán ezeket a dalokat már nem hallott, hiszen 9 és 17 óra között a Rádió 88-ban egy dal csak egyszer szól.
1: Napközben dolgozol. Mi is?
2: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
1: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi ismétlés nélkül,
1: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
2: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
1: a Rádió 88-ban.
2: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
6: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Pepperoni pizzéria és biliárd már vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek.

0: pörögnek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
1: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
0: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
2: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézz be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápor utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
3: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
4: Nem csak akkor számíthat ránk, amikor beteg. Pingvin Patika, az egészség partnere a mindennapokban.
5: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
6: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
7: Heti lapszámunkból.
8: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
6: Szegedi Tükör. A város és lakói.
9: Felújításon gondolkozik? A Pannon Ventil Kft-nél nagy választékban kaphat ventilátorokat, szellőzés technikai idomokat, valamint épületgépészeti csővezetékeket és hozzátartozó szerelvényeket. Pannon Ventil Kft. Szeged, Fonógyári út 4-6.
10: A Szegedi Távfűtő Kft. Most pénteken nyílt kapukkal várja az érdeklődő gyerekeket és szüleiket.
11: Az erőművek éjszakája, távhőszolgáltatás napja országos kezdeményezéshez csatlakozva a Vág utca 4 szám alatti irodaházban a Mondoló Egyesülettel közösen környezetvédelmi foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és ismeretterjesztő előadásokkal várjuk az óvodás és iskolás korosztályokat. Tanulj, játsz, alkoss! Gyertek el most pénteken 15 és 20 óra között a Setafhoz, és töltsetek velünk néhány izgalmas és értékes órát. További információ a Setaf Facebook oldalán és honlapján.
6: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: A Kis Színházban a Kulcskeresők mai színpadon lesz 19 órától, az IH rendezvényközpontban pedig Csúlya Imrével és az Egy Életem elnevezésű előadásával lehet találkozni. Fotonok a Báb színpadon, Lumen est Omen, a Napkultusz csoport bemutatója a Kövér Béla Báb Színház nagy termében szintén 19 órakor esedékes a mai napon. Emellett a Tanulmányi és Információs Központban a TIG-ben professzor dr. Máté Tóth András Irgalom és Megbocsájtás című előadása vár majd, de Stephen King tortúr óráját is előadja a Silhouette Színház a Szent Györgyi Albert Agóra informatóriumában. Ez is ma 19 órakor kezdődik, úgyhogy valamit ha tudsz, válasz, és jó szórakozást!
6: Támogatta a Prémium Piac. Éléskamra Szeged kapujában.

és a Believe a 88-ban, az aminek egyébként a felvételéről Cher a legendáriumok szerint ki is vonult, mert hogy hát a producerrel nem egyeztek, aztán volt egy pont, amikor Cher azt mondta, hogy ha jobban akarsz, csináld meg magad az éneklést. Hát Cher hangjával ismertük azért meg ezt a dalt. Na mondjuk ebben az autotune-nak is szerepe volt, hiszen ezt az effektet, vagy effektezésért felelős hangmagasságjavító szoftvert bőven használták ebben a dalban. Mi pedig a holnapi napon a Lottika Mixerrel és a Lucky Let's Go-val nem Alsóvárosról jelentkezünk, hanem a Szent Gellért Fórumból, nem futballügyben, hanem a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 rendezvényéről jövünk majd élőben, és hát azt hiszem, hogy izgalmas vendégekkel, gazdasági témákat érintünk. Én a Katárról és annak megújításáról a szakembereket mindenképpen szeretném kérdezni, és hát abban szinte biztos vagyok, hogy Szújó Zoltán is megszólal majd itt a 88-ban, hiszen ő lesz a napnak a házigazdája. Vele a tervek szerint bizonyára találkozunk, úgyhogy holnap már egyébként a Lottika Mixer 13 órától onnit a helyszínről, a Szent Gellért Fórumból, a Top 100 rendezvényről jelentkezik. Most pedig a Halott Pénz csapata az étterben. Szól a mellé.

kérdezik, mondd, hogy a Rádió 88-at hallgatod. Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: őszi időjárás, ami tényleg jó nekünk, az Ocsomacso dala után is megállapíthatjuk mindezt. Egyébként, amikor éppen a napsüt és pont olyan helyen flangálunk, ahol ránk is süt a nap, az tényleg kellemesnek nevezhető. Hát a napmentes helyeken azért picit hűvös van, de hát erre is lehet számítani. Alapvetően egyébként még néhány Celsius szokott kúszhat fel a hőmérőben a higany számos 18-at mutat, a miénk 19-ről is volt szó már a legutóbbi előrejelzésekben. Ugyanakkor a holnapi napunk már felhősebb lesz, plusz 5 Celsius fokról kezdjük majd a napot, és 16-17-et ígérnek maximumként.
1: Támogatta az SSI Home Design. Lakberendezés felső fokon.
2: Ez a Lottika Mixer.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.
2: 3 után kivezet.
1: Ha te, akkor a Lucky Let's Go. Neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban. Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
1: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.
1: Támogatja.

0: A szegedi drámát és prózát ünnepelték tegnap a Bálint Sándor Művelődési Házban. A programon a Szegedi Horizont antológia sorozat 2026-os kötetéből és további Szegedhez kötődő alkotók írásaiból olvastak fel. Kis Ernő, a válogatás szerkesztője elmondta, szinte mindegyik kiválasztott irodalmi mű reflektál a mai világunk problémáira is.
1: Végül is 11 szerzőtől hangoztak el művek, természetesen a élen őt voltak az évfordulósok, először is Dugovics András. Ezen kívül még két évfordulós vagy jeles klasszikus zenéről emlékeztünk meg a műsor közben, nevezetesen Baka Istvánról és Juhász Gyula a másik ilyen szereplő.
0: Politikai nyomásgyakorlásról és fenyegetésekről beszélt a Partizánnak adott interjújában Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. Elmondása szerint kinevezése óta több alkalommal próbáltak kormányközeli cégek egyetemi megbízásokhoz jutni. Állítása szerint Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is berendelte őt a párt Lendvai utcai székházába, ahol felolvasott neki egy listát azokról a kérésekről, amiket a kancellár az előző három évben nem teljesített. Egy alkalommal megfenyegették, hogy kirugatják. A kancellár a modellváltást gazdasági szempontból kedvezőnek értékelte, ugyanakkor azt mondta, 10 év után elfáradt, és még nem tudja, hogyan folytatja a munkáját. Megújul a balatoni bringa kör. Vitézi Dávid miniszter elmondta, hogy egyes szakaszokat uniós pénzből, míg egyes részeket hazai forrásból újítanak fel. Utóbbiaknál az a cél, hogy már a jövő évi szezonra elkészüljenek vele. Az első nagyobb beruházás az északi partot érinti. És a pápa jól van és fel fog gyógyulni, testvére szerint. Az egyházfő bátyja azt mondta, hogy a problémát hamar sikerült felismerni. 14. Leónál a tüdőrák egyformáját diagnosztizálták, sikeres műtétet hajtottak végre, amelynek során eltávolították a jobb tüdeje alsó lebenyét. Testvére egyébként maga is daganatos betegséggel küzd. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Szőregi úton, a Szőregi dombnál bizony a munkálatok megkezdődtek. Hát néhány perces várakozással biztos lehet számolni, és ott majd a hazafelé tartó menet is azt gondolom, hogy hát minimum kihívásokkal teli lesz. Az Agyői úton még nem dolgoznak, de egyébként már különféle táblákat még nem az út felé fordítva, de már elkezdtek kihelyezni. Az már egyébként a délelőttben is tapasztalható volt. Illetve a József Attila Sugár úton az útburkolati jeleket festették, ott némi forgalom korlátozás ebből fakadóan akár még előfordulhat. A budapesti úton is viszonylag sok az autós, azért ott nem biztos, hogy villámgyorsan körbe lehet érni, vagy át lehet érni, ezzel érdemes lehet számolni, illetve nyilvánvalóan a forgalom korlátozás a Sándorfalvi úton is megvan, ott is némi lassulással, meg az M43-as lezárásával, ugye még ott a fölhajtó-lehajtó tekintetében lehet találkozni. 2 óra, a Melóból pedig egy pici még szinte biztos, hogy hátra van, de nyugi, a 88-szal tartasz, akkor jönnek a kedvencek, bizony, például Jax Jones, M&EK és a Where Did You Go, ezzel zakatol tovább már is a Lottika Mixer, a mikrofonnál pedig továbbra is Szeri Csaba, üdvözöllek!

0: Ha már a szerdában egy kis érezd el a hajamra vágysz, akkor a Number Hammon a Hesszerda 8 órától jelentkezik. A Hungiban Júgyú, TTIK, BTK, BBMK partira lehet számítani, az összes rövidítés ott lesz, illetve a Nyugi Kertben DJ Timár szettje vár majd 19 órás kezdéssel. Ha viszont moziba töltenéd az időt, akkor a másik Mami hátborzongat a belvárosi moziban esti időszakban, de ott a földszint is vásznon lesz, sőt 18 órától ennek a magyar filmnek közönség találkozójára is lehet számítani. A Cinema Cityben jönnek a csúnyaságok a Kaptárban este, de például a Vadon szívében szívhez szóló kedves dolgok Brad Pittel meg a Kutyussal a főszerepben.
1: Támogatta a Horváth Szekker a Bádogos

0: Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei best a Rádió 88.hu. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az élet.

0: szólt a Jól leszek újra itt a 88-ban. Agyűnél figyelj, kinn a trafipax még a hídnál, a híd előtt egészen pontosan. Ott van egy 70-es tábla is, különösen figyelj arra, hogyha vásárolj, felé tartasz meg a másik oldalt is. Másrészt pedig egy kedves üzenetet kaptunk, köszönetet mondanak mindazoknak, akik egy irányított véradáson Pataki Sándornak az elmúlt napokban segítettek. Ő túl van a műtéten, reméljük, hogy ő is jól lesz újra, a segítséget pedig a családtagok nagy szeretettel köszönik. Itt a 88-ban pedig jön nekem újabb kedvencek, mondjuk Nicki Minaj a Starships-szel. És Chrissy Abrams sem hagyjuk ki a jóból, nem maradunk nélküle, mindjárt szól a Best of True is. Szóval a következő fél óra is tartogat bizony rengeteg szegedi kedvencet, meg hamarosan jön majd egy játék, de ha már játék, akkor arra bizony állandó jelleggel a Hello Szegedben is lehet számítani.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Az otthon, amiről álmodott, most valósággá válhat. Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük új otthonát. Három hálószoba, amerikai konyhás nappali. Kulcsakészház saját telekkel, modern műszaki tartalommal, mindössze bruttó 1 millió forintos négyzetméter áron. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
5: A legjobb gyógyszer a megelőzés.

0: Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
1: Megújult a honlapunk, pannonventil.hu. Webáruházat is nyitottunk, pannonventil.hu. Ha nem tudod, hogy mit árulunk, pannonventil.hu.
2: A Faterem faárubolt ősszel is áll a rendelkezésére. Kiváló minőségű kerítés és szegőlécek az őszi munkálatokhoz. Lépcsőlapok, rútkapaszkodók, korlátelemek nagy számban kaphatóak. Várjuk a Gergely köz egy szám alatt a Rókusi víztorony mögött. Faterem faárubolt. Széles a kínálatunk, mint egy mamutfenyő. www.fakötőjelterem.hu.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Minőségi építőanyag, amit csak akar. Cement, alap, sóder, beton, betonacél. Na-na! Az első Beton Kft. Áruházában és telephelyén mindent megtalál egy helyen. Szeged, Vásárút 1-3. Telefon 62-549-570.
5: A Szegedi Távfűtő Kft. Most pénteken nyílt kapukkal várja az érdeklődő gyerekeket és szüleiket.
6: Az erőművek éjszakája, távhőszolgáltatás napja országos kezdeményezéshez csatlakozva a Vág utca 4 szám alatti irodaházban a Mondoló Egyesülettel közösen környezetvédelmi foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és ismeretterjesztő előadásokkal várjuk az óvodás és iskolás korosztályokat. Tanulj, játsz, alkoss! Gyertek el most pénteken 15 és 20 óra között a Setafhoz, és töltsetek velünk néhány izgalmas és értékes órát. További információ a Setaf Facebook oldalán és honlapján.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
8: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
9: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Az egészség percekben az elmúlt napokban már szóba került az alga, és emlegetem, hogy superfood. Na de hát, mitől lesz valami superfood? Hát például azért, mert tényleg kiváló tápanyagforrás, az emberi fogyasztásra is alkalmas alga. Fehérjében, vitaminban, ásványi anyagokban, rostokban bővelkedik, ráadásul az antioxidáns tartalma is meglehetősen jelentős, és csökkenti a szabad gyökük okozta sejtkárosodást, és hozzájárulhatnak a rák és egyéb krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez. Úgyhogy az algák segíthetik az immunrendszerünket, a szervezetünket, akár a betegségek elleni védekezésben is. Hát, így lesz valami superfood a Kabai Patika csapatának információi szerint.
9: Támogatta az UE.hu online patika. Zöld út az egészséghez.

Ez volt Kygo, Conrad és a Firestone a 88-ban. A Szőregi úton bizony már torlódik a forgalom, ott ugye aszfaltozási munkákkal lehet találkozni, vagy legalábbis az aszfaltmarással már egészen biztos. Holnap pedig majd az Algyűi úton is kezdődnek hasonló munkálatok a körtöltés és a benzinkutak közötti szakaszon. Hát a hosszabb menetidő, mint olyan jellemző lesz, hogy a reggeli csúcsban elvileg nem dolgoznak munkagépek, hát a délutáni időszakban viszont erre lehet számítani már ugye a 43-ason a mai napon is, erről ne feledkezz meg. Másrészt pedig hamarosan jelentkezik egy újabb játék itt a 88-ban, az már ugye a Lucky Let's Go-ban, egészen pontosan a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház játéka, amelyben picit nosztalgiázunk, és 2 órás családi belépőjegy a Téta játszóházba. Hozom nem sokára a mai feladványt, és hozom Lloyd Anát, már itt a Get Lucky a Lottika mixerben.

0: miért ne kiáltatunk föl mi is, miért ne játszunk egyet? Az Amikor kisrác voltam játék már a következő etapban érkezik, a Lucky Let's Go-ban, a Tisza Gyöngye rendezvényterem és játszóház játékában. Hát végtelen könnyű kérdéssel készülök, de oda se neki, időjárásunk pedig, azt nem mondom, hogy végtelenül tökéletes, ugyanakkor kellemes, őszies, falevél hullós egy picit, de mégiscsak egészen sok napsütést kaptunk, 18 Celsiusok, úgyhogy bőven lehet ezt szeretni.
1: Támogatta az mvstore.hu munkavédelmi szaküzlet és webshop. Dolgozz minőségben, biztonságban. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Bármikor felismered a kedvenc dalaidat? Akkor is, ha külön jön a zene, meg a szöveg?
1: Játssz a Gedzó meg a Daniban.
2: És nyerd meg a Classic Grill szervétterem meghívását. Töltsd el, hogy a zenét vagy az éneket akarod hallani, aztán válaszd ki, hányadik másodperctől induljon a dal. Zene, meg a szövegjáték minden hétköznap reggel a Rádió 88-ban.
1: Támogatója a Classic Grill szervétterem Szeged első paráskonyhája.
3: A térség kreatív iparának alkotói gyűltek össze a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarában. A Szeged Design Napok programsorozat részeként szervezett kerekasztal beszélgetésen részt vett mások mellett Attalai Zita, a szegedi papucs újragondolója, Deák Zsuzsanna üveg és kerámia tervező művész, Török Csongor építészmérnök és Vas Vanessa Vivien divattervező is. Horváth Gábor a kamara képzési vezetője elmondta, a résztvevők az alkotó művészek tapasztalatait, gondolatait és szakmai útjuk történetét ismerhették meg.
4: Amikor beszélgettünk velük, úgy láttuk, hogy ez egy nagyon nehéz és nagyon nagy elhivatottságot igénylő feladat, hogy ők itt vannak, Szegeden vannak, és itt szeretnének boldogulni, és megfogalmazták azt is, hogy nem is szeretnének elmenni, mert hát mondjuk azt, hogy hitvallásnak tekintik, hogy ők innen tudjanak alkotni, és innen tudják megmutatni magukat, meg azt, amit ők alkotnak.
3: Immár 14. alkalommal hirdette meg karácsonyi csoki gyűjtő akcióját a Szegedi Karitáció Alapítvány. A gyógyító bohóc doktorok a kórházban karácsonyozó gyermekeknek szeretnének örömet szerezni az összegyűjtött édességekkel és kedves üzenetekkel. A szervezők bontatlan táblás csokoládékat várnak legalább 3 hónapos hátralévő szavatossági idővel. 4 napra megnyitják a látogatók előtt a budapesti igazságügyi palotát. Október 20-a és 23-a között ingyenes vezetett sétákon lehet részt venni, amelyen a látogatók megnézhetik többek között a Lócz Károly mennyezet képével díszített központi csarnokot, Stropül Alajos Justícia szobrát, valamint a felújított dísztermet és a tárgyalótermeket. És Kelly Clarkson kiakadt, úgy bántak vele egy boltban, mint Julia Roberts-el a Micsoda nőben. Az énekesnő állítása szerint egy üzletben az egyik alkalmazott úgy kezelte, mintha nem engedhetné meg magának a ruhákat. Sőt, felajánlotta, hogy keres neki valami hasonlót, ami az ő pénztárcájának való. Clarkson ezt nem vette jó néven, és úgy fogalmazott, az alkalmazott ezzel egy jelentős értékű vásárlástól fosztotta meg az üzletet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Szőregi úton dübörögnek a munkálatok félpályás lezárás mellett, bizony torlódik is a forgalom, ott biztos, hogy lassabb az átjutás. Holnap már ugye az Algyői úton is munkálatok kezdődnek. Egyébként ott némiképp most is alakul a kocsisor, bár egyelőre úgy tűnik, hogy a baktói lámpa okozza azt, hogy fogja ezt a kocsisort. A Kálvária térnél, a Kálvária sugárúton rendőri ellenőrzéssel lehet forgalmi térképünk infója alapján találkozni, illetve korábban volt rendőri ellenőrzés az Algyői híd előtt. Algyő felől, ott is érdemes figyelni, főleg a 70-es sebességkorlátozó tábla hatájának betartására.
1: Támogatta a vásárhelyi Pepperoni Pizzeria és Billiard Bar.
0: 3 óra, a Rádió 88-ban pedig már a Lucky Let's Go-nak rugaszkodunk neki, természetesen a legfrissebb útinformációkkal, na meg játékokra is lehet számítani. Jön mindjárt az Amikor én kisrác voltam, előtte viszont a Scream and Shout Will.i.am-el és Britney Spears-el.

0: az Amikor én még kisrác voltam játék a Rádió 88-ban.
1: Amikor én még kisrác voltam, egyébként néhányan vannak, akik kisrácok voltak akkor, amikor Shakira elkezdte a karrierjét, de fénye mit sem kopott, és akkor kimentsem magam ebből a mondatból, nehogy eljusson hozzá. Másrészt viszont valóban itt a játék, a Tiszagyöngye rendezvénytelem és játszóház játéka, 2 órás családi belépőjegyért a játszóházba. A kérdésem pedig valóban a gyerekkorba vezet vissza, akkor már lehetett találkozni a 609-essel, igen, azzal a villamossal. Hát én készültem 2 válasz lehetőséggel, picit szégyellem magam, mert ez anélkül is talán könnyű volna, de mégiscsak az bengáli villamos volt, vagy szibériai villamos. Várom a választ a 0632998888-ra a 2 órás családi belépőjegyért a játszóházba. A csatába szállnál már jöhetnek is az üzenetek.
0: Amikor én még kisrác voltam játék, minden hétköznap a Lucky Let's Go-ban.
2: Támogatja a Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház. A felejthetetlen pillanatok helyszíne.
1: Az idő pedig repül, holnap már október hónap idusa lesz, a közepét üljük, 15-e egészen pontosan a Terézek névnapot ünnepelnek majd, róluk ugye azt gondolom ebből kifolyólag semmiképpen nem lesz érdemes megfeledkezni. Az ölelés világnapja is a holnapi, illetve a fehérbot nemzetközi napja, ugye a vakok és gyengén látók tiszteletére, és a kézmosás világnapja is. Hát ha az ölelés meg a kézmosást ugye összemossuk, már csak, akkor arra mindenképpen érdemes lehet figyelni, hogy kézmosás után ölelkezzünk, meg ölelkezés után is mossunk kezet, ugye? Biztos, ami biztos, azért mégiscsak jön majd ez a picit megfázósabb időszak. Mindamellett pedig a Gedzó meg a Dani is jelentkezik majd a holnapi napon. Már 6 órától lehet számítani a srácok jelenlétére. A holnapi napon egyébként a srácok az imént említettek mellett a látás hónapjával is kiegészítik a műsort. A prágai látszerészet részéről pedig vendég is várható majd 8 óra után a stúdióban. Ezt hozza a holnap.
2: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan.

visszasírjál. Szeged kedvenceit pedig nem is kell visszasírni, hogyha a 88-at hallgatod, már pedig pont így teszel, mert ők jönnek szépen sorban egymás után, mondjuk mindjárt Rihanna. So shine bright tonight, you and I. És aki nála is szorgalmasabb, mert hogy neki vannak újdonságai, Katy Perry a Watch It Burn Out. De hogy biztos Szeged kedvencei szóljanak, a Rádió 88 zenei tesztje most is rendelkezésre áll, a Depeche Mode Special Tribute koncertre pedig az alkalommal is nyerhetsz páros belépőt. 88.

0: mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
1: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Klíma vagy hőszivattyú? A megoldás Délklíma. www.délklíma.hu.
3: Még nincs vége a fesztiválnak! A Campus Oktoberfest október 18-ig vár finom falatokkal, bajor hangulattal, akciókkal és igazi sörfesztiválos életérzéssel. Október 16-án pénteken 17 órától pedig élőben zenél nálunk a Bajor Bőrnadrágos Banda Sramli Zenekar. Hozd a barátokat, kocincsatok egyet, és élvezzétek velünk a hamisítatlan bajor hangulatot. Campus Beer & More, Szeged Vitéz utca 24. Október 18-ig tart a fesztivál. Ne maradj le róla!
1: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
4: Ha nap mint nap emberekkel találkozol, ügyfelekkel, vásárlókkal, partnerekkel, a mosolyod többet mond minden szónál. A Hattyas Dentál fájdalommentes, gyors kezelésekkel segít abban, hogy mindig a legjobb formádat mutasd. Egy magabiztos mosoly üzleti előnyt jelent. Hattyas Dentál, a fogpótlások és őszinte mosolyok szakértője. Jelentkezz most! hattyasdentál.hu.
5: Az idő múlik, az érték örök. 1902 óta. A Babós Óra ékszerszalon megújult, elegáns környezetben várja újra Önöket Szeged belvárosában. Exkluzív ékszerek, prémium karórák és közel 125 éves szakértelem.
6: Lehet, hogy van egy kávészünet dal, amihez neked is tartozik egy emlék, egy korszak, egy pillanat. Október 22-én énekeljük együtt a Csonka verset, vagy épp a lehetetlen bakancslistát. Szeged IH rendezvényközpont. Jegyek már kaphatók.
7: Kezdtem ezt a verset én.
8: Idén 60 éves a Contitech Szegeden, és most tovább bővül. A Szegedi Kompetencia Központ a következő hónapokban 130 új munkatársat vár nemzetközi csapatába. Ha egy stabil, globális vállalatnál építenéd a karriered, most érdemes lépned. Jelentkezés és részletek jobs.continental_industry.com.
9: Citroen családi hét a Szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t! Kész hétvégére! Itt vár az új autód! Citroën Linártek! Szeged, Kávária Sugárút 83-85.
10: Anyu, te most beleharaptál egy almába?
11: Bele bizony. Ragasztó nélkül, csúszkálás nélkül, szégyenkezés nélkül.
12: A BPS teljes kivehető fogsor egyenre szabottan svájci technológiával készül, vákumosan tapad. Élethű, kényelmes, 3 év garanciával egy hónap alatt kevesebb, mint 500 000 forintért. És most jön a legjobb rész, 15% kedvezmény egész hónapban. Dentalab Fogászat Szeged és Algyő. Hívjon 0620-333-0313.
11: Kérjek neked is egy időpontot lézeres fogfúrás vagy mikroszkópos gyökérkezelésre.
12: Élj át újra a felhőtlen mosoly, a magabiztos étkezés élményét, és váltson a jövő fogászati megoldásaira.
13: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
14: Egészség gyorsan, egyszerűen szakértőktől. Pingvin Patika. Pingvin Patika. Tudjuk, mire van szüksége.
15: Tudta, hogy újra értéke van a fém hulladéknak? Szegeden a Dorozsmai út 35 szám alatt minden vas, színes fém, akkumulátor hulladékért és valamennyi selejtes háztartási elektromos berendezésért magas árat fizetünk készpénzben. Maros Metal, ahol a fém a tét. www.marosmetal.hu.
16: Építkezik? Felújít? A Horváth Szekker segít! Nálunk szendvicspanelek, trapéz és cserepes lemezek, kerítések, komplett ereszrendszerek várják. A fémtető és kerítés életre szóló befektetés. Keressen minket a horvathszekker.hu oldalon, vagy személyesen Szegeden a Cserjesor 10 alatt.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: Holnapi program ötleteim is vannak, a kis színházban például a kulcskeresők, de holnap 18 órakor lesz majd a kezdés. Aztán történelem, bubusok, figyelem, professzor dr. Pap Sándor előadása az STL Klebelsberg könyvtár és levéltárban, a Mohácsi csata és a nemzetközi hatalmi helyzet nyugaton és keleten címmel várja egy kis időutazásra a történelem iránt érdeklődőket. A Café Radnótiban Kelemen Zoltán Hagyomány ötvözet című kötetének bemutatójára lehet számítani, a Szent Gellért fórumban pedig a Top 100 gazdasági konferencia jelentkezik, majd holnap onnét jelentkezik egyébként a Lottika Mixer és a Lucky Let's Go is a holnapi napon több beszélgetéssel. A Hungiban holnap Jugó Party, a No Mail Today-ben pedig Peak, a Fluidum és Zahár Fanni előadása is várja majd 8-tól a bugizni vágyókat.
18: Támogatta a Stüssi Vadász étterem és Illés Hotel.
19: 8-ban 8.
20: Figyelj, Szeged!
21: Ez új!
22: Katy Perry, Watch It Burn.
23: Új zene, akkor is 8.

0: hidegi úton az araszolás egy csapásra. Nem szakad meg Horváth Tamástól, viszont pont ezt a dalt hallgattuk. Ugye az útépítési munkálatok okán van az, hogy ott alakul a molekula, lassan lehet haladni. Egyébként némi torlódással már az Algyői úton is lehet találkozni, ott még nem dolgoznak, holnap ilyenkor már igen, de ott alapvetően talán a lámpa fogja meg a forgalmat, meg több az autós, illetve egészen sokan kocsikáznak a Tiszalajos körúton is, főleg a klinikák felől, vagy a Kálvária sugárút résznél, és a Szabadkai úton is egyre többen autóznak, de bizony autókkal terheltnek tűnik a Kossuth-Lajos sugárút is. Ebben a pillanatban dugók már ott is kialakulhatnak. A Temesvári körút, a Kálvária sugárút egyelőre még óvatosabb ilyen szempontból, a Dorosmai úton is úgy tűnik forgalmi térképünkből, hogy azért lehet haladni, illetve amivel érdemes számolni, hogy Algyőnél a Tiszahíd környékén sebességellenőrzés van, úgy tudjuk még mindig.
1: Támogatta a Hattyas Dentál, a fogpótlások és az őszinte mosolyok szakértője.

0: Diana Diamonds-zal itt a 88-ban. Bizony, Algyőnél még kint a trafi, Tibi is megerősítette mindezt. 70-es tábla is van ott, tényleg különösen figyelj arra, hogy mennyire sietsz ott és arra felé. Illetve volt egy játékunk, bengáli vagy szibériai? Hát a tigriseknél ez ugye kérdés, ha villamosról van szó, akkor viszont egyértelműen bengáli. A nyertesünk pedig Evelyn, ez alkalommal ő is helyes választ küldött, de hát egyébként rossz válasz, spoiler ezek, de nem érkezett. A Tiszagyöngye rendezvényterem és játszóház játékában a 2 órás családi belépőjegy a játszóházba, tehát Evelyn markát üti. Jó szórakozás nektek, hamarosan értesítelek majd a nyeremény átvételéről. Az amikor én kisrác voltam játék, pedig persze, hogy holnap is jelentkezik. Napsütésből viszont holnap már kevesebbre kell számítani. Celsiusokban ez a maihoz hasonló, lehet, hogy meg lesz, 16-17-et ígérnek, de állítólag több felhőt akarja majd a napot. Na hát csapadék, mint olyan persze azért nem lesz.
1: Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Napközben dolgozol? Mi is?
1: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
2: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
3: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül.
2: Hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
1: Hello Szeged, Bürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
2: a Rádió 88-ban.
1: Támogatja az Input csoport.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Életlen a kép? Elmosódnak a részletek? Itt az ideje egy ellenőrzésnek a prágai látszerészetben és a Butik Optikban. A látás hónapjában ingyenes látás ellenőrzéssel, szemüveg ellenőrzéssel és szaktanácsadással várjuk mindkét üzletünkben. A készleten lévő optikai keretekre 20%, napszemüvegekre 30% kedvezményt adunk október 31-ig. Az ingyenes szolgáltatásokért telefonos időpontfoglalás szükséges. Élesítse ki a mindennapjait és csatlakozzon a látás hónapjához. Prágai látszerészet és Butik Optik a Bartók téren.
6: A régi bútoraidat újakra cserélnéd? Tele vagy ötlettel, de pont olyat, amit akarsz, sehol sem kapsz? Gyere az SSI Home Designba és kérj 3D látványtervezést, mi pedig meg is valósítjuk az elképzeléseidet. Az asztalos munkák mellett lakberendezési tippekkel és termékekkel is segítünk, hogy az otthonod igazán otthonos legyen. SSI Home Design, lakberendezés felsőfokon, Bibó István utca 1. Webshop 024.ssihomedesign.hu.
7: Az IKV ZRT pályázatot hirdet 23 darab helyreállításra szoruló lakás költségel történő bérbeadására. A lakások megtekintésére 2026. október 19-20-21-én van lehetőség. A részletes pályázati dokumentáció megvásárolható 2026. október 22. napján 8 órától, 2026. október 30. napján 12 óráig az IKV ZRT ügyfélszolgálatán, vagy elektronikusan a www.ikvbolt.hu weboldalon. Benyújtási határidő 2026. november 4-e 12 óra. További részletek és a pályázati felhívás a Szegedi Tükörheti Lapban, a www.ikv.hu és a www.szegedingatlanok.hu weboldalon, az IKV ZRT Facebook oldalán, a 0662 563 122-es telefonszámon, vagy személyesen a Szeged Dáni utca 14-16 szám alatti ügyfélszolgálaton. IKV ZRT, a szegediekért vagyunk.
8: Hamarosan az ön postaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
9: Heti lapszámunkból.
10: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
8: Szegedi Tükör. A város és lakói.
11: Már a vacsorán jár az eszed? Rendelj a Luckyból. www.luckypizzeria.hu.
4: Ez reklám volt.
12: Karácsonyra gyűjt csokit a Szegedi Karitáció Alapítvány. Az ország minden részéből várják a felajánlást a beteg gyerekeknek. A bohóc doktorok bontatlan, elsősorban táblás csokoládét várnak, amik a szavatosságukat az átadás után még legalább 3 hónapig megőrzik. A csokik mellé szívesen fogadnak gyermekrajzokat, kedves üzeneteket és karácsonyi jó kívánságokat is egészen december 18-áig. Gera Anikó Mónika az alapítvány kormány programkoordinátora hozzátette, azoknak a jelentkezését is várják, akik gyűjtőpontként csatlakoznának a csoki gyűjtéshez.
13: Ez a hagyományos karácsonyi csoki gyűjtésnek a célja mindig ugyanaz, örömet szeretnénk szerezni azoknak a gyerekeknek, akik kórházba kerülnek karácsony alkalmával, hiszen karácsony előtt a bohóc doktoraink már személyesen jutatják el ezeket az édességeket a kórházakba, rendelő intézetekbe, vagy olyan intézetekbe, ahol gyerekek tanulnak, vagy laknak éppen.
12: Holnaptól visszaáll a Délceg és Csatár utcai decentrumoknál a busz közlekedés, írja szeged.hu. Ezzel elkezdődhet a Petőfi telepi főtér zöldítése. 4 buszsávból 2 megszűnik, de cserébe bezöldül a tér. Fákat, cserjéket, különböző virágokat ültetnek majd. Emellett buszvárókat költöztetnek át egyik helyről a másikra, és ivókutat is kialakítanak. A hatodikosok idén is az Edesel nevű emlékeztető oltást kapják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a Diperte oltóanyaggal kapcsolatban több kérdés érkezett a hivatalhoz, ezért tisztázzák, a csomagoláson szereplő Triaxis elnevezés a Magyarországon Edesel néven engedélyezett vakcinát jelöli. Ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. És tüdőrákot állapítottak meg a pápánál. 14. León kedden sikeres műtétet hajtottak végre egy római kórházban, jobb tüdeje alsó lebenyét távolították el. A műtétet követően a vizsgálat a tüdőrák leggyakoribb formáját állapította meg nála. Az orvosok szerint a betegség kezdeti fázisban van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Berdinek nagyon szépen köszönjük az információkat, nekem néhány útinfon van, Szőregi út, hát egy olyan 3-4 perc minimum benne van ott az átjutásba, ugye félpályán halad a forgalom, ez még egyébként nyilván hát tekintetében növekedhet is, érdemes hosszabb átjutással számolni ott. Sokan vannak a Tiszalajos körúton, főleg a klinikák és a Kálvária sugárút környékén, de egyébként a Nagykörúton és a Kálvária sugárút csomópontjánál szintén sok az autós, a Lámpás körforgalomnál is némi lassulást már lehet tapasztalni, illetve az Algyői úton és a Temesvári körúton is, hát gyülekeznek az éppen arra járók. Szerencsére balesetről nem kaptunk jelzést.
1: Támogatta a Pannon Ventil, a szellőzés és légtechnika szakértője.
0: A Lucky Let's Go viszont folytatódik, október 14-én jön mindjárt az Anna fürdő játéka, amely természetesen közlekedési információkból sem szenvedünk hiányt, és Szeged kedvenceiből sem, Alex Warren, ő a folytatásból, már itt a Few World Dream, én Szeri Csaba vagyok.

0: most nem hatódtunk meg, akkor sose fogunk. Ez volt az I Want It That Way-e 88-ban, ahol játszunk is, tele vagyunk játékokkal. Az Anna fürdő játékában egy páros belépünk van október 30-án a 20.30-kor kezdődő Rémió éjszaka az Annában elnevezésű eseményre. Meg van egy kérdésem is, nem lesz bonyolult, de sose lehet tudni, mit faragunk Halloween-kor. Nem is adnék válasz lehetőségeket, jó? Mert úgy aztán meg végtelenül könnyű lenne az egész. Mit faragunk Halloween-kor a válaszadók között? Október 30-ra az Anna fürdőbe, a Rémió éjszaka az Annában elnevezésű rendezvényre. Egy páros belépőt sorsolok hamarosan. SMS számunk a 0632998888. Ide jöhetnek az üzenetek. És ide akár ugye közlekedési információk is érkezhetnek. Szőregi út, azt nem mondom, hogy elesett, de egy 4-5-6 perces várakozással azért lehet számolni, ugye félpályás jelzőrös forgalomirányítás az, ami ott van, és hát készüljünk, akár gyakorolni is lehet arra felé egyet holnapra, mert ugye a 40-esen pontosabban az Algyői úton a körtöltés és a benzinkutak közötti szakaszon hasonló mutatvány lesz, ott talán a jövő hétbe beletorkolóan lehet majd számítani útmunkálatokra félpályás forgalom korlátozás mellett. Az Algyői híd lábánál, pontosabban egyébként ott a Vásárhelyi utcánál, Algyő határában sebességellenőrzés, a hídtól nem messze, és nem kizárt, hogy a Szent Gellért fórum környékén is van rendőri ellenőrzés, tessék figyelni a sebességhatárok betartására. A forgalom pedig a Kossuth-Lajos sugár úton, a Lámpáskör forgalomnál meglehetősen élénk, sokan vannak egyébként a Temesvári körúton is, sőt a Római körút is bizonyosan terhelt, ebből fakadóan pedig az Új hídnál is jó eséllyel pontosan erre lehet számítani.
1: Támogatta a Nita ékszerű.

0: Talk to You-t hallgattuk, az Another dalát itt a 88-ban, ahol van egy játék kérdésem is, az Anna fürdő játékában a Rívió éjszaka az Annában című rendezvényre, október 30-ára estére van egy páros belépőm. Mit faragunk Halloweenkor? A kérdés ez, a válasz pedig SMS-ben a 0630 299 88 88-ra jöhet, ahová egyébként akár közlekedési információkat is várok. Az Új hídon és a Belvárosi hídon is sokan vannak, sokan autóznak a rakparton, de egyébként az Újszegedi oldalon a Székely sor és a Temesvári körút is meglehetősen telített. A Kossuth-Lajos sugárúton talán inkább a városból kifelé igyekeznek többen, a Szabadkai úton is sokan autóznak, sőt a Petőfi Sándor sugárúton is jó néhányan vannak. A Szőregi út eleje is torlódik, de nyilván ott ugye munkálatok is vannak, amelyek egy 4-5 perces várakozást minimum rejtenek magukban, de ha onnét pontos helyzetjelentésed van, a segítség akkor is jól jön. Az Agyői úton pedig a szokásos lassulás természetesen megvan, de a Vértó melletti út szakaszon is lassabb átjutással érdemes számolni.
1: Támogatta a Prima Klinik Egészségközpont. Gyógyítás, gondoskodó odafigyeléssel.
2: Dani.
3: Kedzó.
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívül belül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
6: Klíma, hőszivattyú, persze, hogy délklíma, www.délklíma.hu.
7: Pepperoni pizzéria és biliárd bár vásárhelyen, ahol a koktélok keverednek, a bulik dübörögnek, és az élet pezseg.
8: Október 16-án nem fogadunk el semmilyen kifogást. Vár az Alibi koncert.
7: Részletek a Pepperoni web és Facebook oldalán. Hódmezővásárhely, Andrássy út 10-12.
9: Halmozd a TAR kedvezményeidet! Vásárolj készüléket! Most 100 000 forinttal olcsóbban!

0: weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon.
1: Ki mondta, hogy a munkaruha nem lehet stílusos? Indul az őszi szezon, és a munkában sincs megállás. Az MV Store új őszi kollekciója kényelmes fazonokkal és friss színekkel vár a legkeményebb munkanapokon is. Nézd be hozzánk szegedi üzletünkbe az Ápad utca 3 szám alatt, vagy válogass a webshopunkból. mvstore.hu.
2: Az Ácsfa Kft. Tetőt készít az álmoknak. Rugalmas ügyintézés, helyszíni felmérés, gyors gyártás, ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Látogass meg weblapunkat és keresd akcióinkat. www.ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Szeged, Vásár utca 12.
3: Születésnap, névnap,
4: host a stüsszivadászba,
3: ballagás, diplomaosztó,

0: Stüssi Vadászba bármilyen családi vagy céges rendezvényet. Stüssi Vadász étterem a Maros utca 37-ben.
1: Ragyogó hajra vágysz, irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben, pont jó árak, pont a közelemben.
2: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
4: Sötétben tapogatózol az utakon?
5: Lásd tisztán a B99 autó segítségével!
4: Akár kiégett a régi izzót, akár nagyobb fényerejű modern LED világításra váltanál. Nálunk a legjobb kezekben vagy. Szakértő csapatunk segít kiválasztani a számodra tökéletes megoldást. B99 autó, a Szegedi Ozram márka képviselet. Keresd minket Szegeden a Kormányos utca 5 szám alatt.
6: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdó matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.
1: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
7: Lecserélnéd nyílászáróidat, de nem tudod kihez fordulj? Keresd minket, mert neked a német nyílászárókra van szükséged. De ha éppen építkezel, akkor is jó helyen jársz. Ha neked fontos a minőség, megbízhatóság, garancia, vagy legyen bármi, akkor Német Nyílászárók Gyomaendrőd. www.németkft.hu. Helyszíni beépítés az egész ország területén.
8: Szeged legfinomabb helyben sütött kemencés lepényeit keresed? Megtaláltad! Irány a Lucky Pizzeria. Kóstold meg a főnök lepényt, vagy mindenki kedvencét, a világbajnok gyrosz pizzánkat. Látogass el hozzánk a Kávária tér 32 szám alá, vagy rendelj online a luckypizzeria.hu oldalon.
9: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Ha bár még az őszt üljük, de szépen lassan haladunk majd vele a téli időszakba, ami bizonyos szempontból egyféle fajta nyugalmi időszak, legalábbis, hogyha az allergiás panaszokról beszélünk, hiszen azok többsége tavasszal és nyáron jelentkezik. Így aztán a téli nyugalmi időszak az allergia vizsgálatra alkalmas lehet, ilyenkor alacsony a pollen koncentráció, nincsenek kínzó tünetek, és a különféle allergia elleni készítmények sem befolyásolják az eredményeket. A labor vizsgálatok pedig pontos képet adnak az immunrendszer reakcióiról, ami fontos és hasznos lehet, hogy tisztában legyünk, hogy ha esetleg allergia, és hogy miféle gyötör minket.
9: Támogatta a Mediverzál, a 21. századi egészségügyi szolgáltatások és labordiagnosztika szakértője.
10: Bizony, este jön majd a Klub 88, DJ Veldrannal és DJ Robinnal majd a lemez lejátszók mögött. A kulcskeresők újdonság a Kis Színházban, az előző héten kezdték el játszani, ma is megtapasztalható lesz. Az IH rendezvény központban pedig Csúlya Imre életével lehet betekintést nyerni, és hát természetesen ő maga is jelen lesz majd ott. A Hesszerda a Number One-ban 8-tól jelentkezik, a Hungiban pedig Juju, TTIK, BTK, BBMK parti lesz, a Nyugi Kertben pedig már 7 órától DJ Timár szettje következik.
9: Támogatta a Sercegő Pizzéria. Az ízek összekötnek minket.

0: Kylie-t hallgattuk, elirigyelte Ákostól, most már csak így használja a nevét. Ami pedig az utakat illeti, nos, a Szőregi úton ugye a félpályás lezárás megvan a munkálatok miatt, néhány perces lassulással, torlódással szinte biztos, hogy ott lehet találkozni. Az Algyői úton is lassul a forgalom, talán egyébként még nem a munkálatok miatt, holnap ilyenkor már ugye az is jellemző lesz. Hát majd akkor milyen izgalmas lesz ott közlekedni, ezt véssük észbe. Sokan vannak a Vértó környékén, a Rókusi körúton, illetve a Lámpás körforgalomnál, ott a Vásárhelyi Pál utca is igencsak terheltnek tűnik. Nem kizárt, hogy Dorozsmai úton rendőri ellenőrzése lehet a Fórum környékén találkozni. Sokan vannak, hát ott a Mars tér, Párzsi körút, Kossuth Lajos sugárút csomópontnál, a Tisza Lajos körúton a klinikák felől, de a Székely soron is meglehetősen sokan autóznak, és hát nyilván a Temesvári körút sem kivétel. Annak örülök, hogy balesetről nem kaptunk jelzést, hasonló figyelemmel és fegyelemmel tessék közlekedni, hogy az utóbbi ne is forduljon elő. Na persze segítséget várunk a 0630 299 88 88-ra, ha olyat rátsz, amiről jó, hogy a többi úton lévő is tud.
1: Támogatta a Dentaláv. Szívvel, szakértelemmel.

0: Tyler, Thailand, Jumó Dödi, és a járom az utadat. Hát van, akinek az útja majd az Anna fürdőbe vezet. Október 30-ára lehetett ugyanis belépőt nyerni a Rím Jó Éjszaka az Annában című programra. A Mit faragunk Halloween-kor kérdésre válasz tököt. Köszönöm Fanninak az üzenetet, ő helyes választ küldetem, sokára értesítelek és átbeszéljük az átvétel módját. Másrészt pedig a napocska még fönn az égen, azért igyekszik még sütni, de hát egyre több mindent takarja ki. Lassan alábukik, éjszaka pedig olyan plusz 400 úszok, főleg egyébként majd a hajnali időszakra lesz ez jellemző. Holnap pedig némiképp több lesz a felhő, de talán 1700 úszoknak örvendhetünk.
1: Támogatta az Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Emlékszel, amikor a Rádió 88 miatt elkerülted a dugót?
1: Amikor egy hallgató segítségével visszakaptad, amit elvesztettél?
2: Vagy amikor együtt bulisztunk egy felejthetetlen estén?
1: A Rádió 88-al rengeteg élményt éltek át a szegediek.
2: Most mi számítunk rá? Szeretnénk még több ilyen pillanatot adni neked, és még jobbá tenni Szeged legszegedibb rádióját. Tudjuk, hogy tele vagy marketing hívásokkal. Ha mostanában felhívnak, ez a hívás most fontos.
1: Néhány perc, amivel sokat segít.
2: Ha telefonon keresnek, vedd fel. Ha SMS-ben kapsz egy linket, töltsd ki. És mondd el, hogy mint mindig, most is a Rádió 88-at hallgatod.
1: Most te jössz. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mi lenne, ha az új otthonába már csak költöznie kellene? Deszken, mindössze 6 kilométerre Újszegedtől megépítjük álmai családi házát. Az otthon a megvalósítását biztos kezekben tudhatja. Tapasztalt szakemberek, komoly referenciák, garanciák és kimagasló minőség. Építő.kft. Ahol a minőség otthonra talál. További információ építő.com.
4: Margit, hallottad, hogy szerda a legjobb nap a Szent Erzsébet gyógyfürdőben?
5: Na ne mondd, Ilonkám, szerdánként úgyis mindig ráérek.
4: Igen, Senior Szerda, 60 év felett 20% kedvezmény.
5: És a Mórahalmi gyógyvíz, hát az csodát tesz az ízületekkel és a derékkal.
4: Pontosan, Margit, csobbansz, lubickolsz és feltöltődsz a gyógyvízben.
6: Senior Szerda Mórahalmon, 60 év felett 20% kedvezménnyel. A belépőjegy szerdánként 4500 helyett csak 3600 forint, egészen november végéig. További infók a www.erzsébetfürdő.mórahalom.hu oldalon.
7: Neked kacat? Másnak kincs. Vasárnap ismét vár a mastéri használt cikkbörze. A nagycsarnokban gazdát cserélnek a megunt, de még használható otthoni kacatok, háztartási eszközök, ruhák vagy játékok. Ha szeretsz nézelődni, akkor ott a helyed a nagycsarnokban vasárnap 8 órától a mastéri börzén.
8: Citroen családi hét a szegedi Linárteknél október 12 és 17 között. 17-én szombaton családi nap. Gyere és vigyél haza egy C3 Aircross-t egész hétvégére. Egész hétvégére. Itt vár az új autód. Citroen Linártek. Szeged. Kávária Sugárút 83-85.
9: A legjobb gyógyszer a megelőzés. Ebben segít a Pingvin Patika minden nap.
10: Pizza, gyrosz, lepény vagy saláta. Rendelj vacsorát a Lucky-ból. www.luckypizzeria.hu.
1: Ez reklám volt.
11: A szegedi drámát és prózát ünnepelték tegnap a Bálint Sándor Művelődési Házban. A programon a Szegedi Horizont antológia sorozat 2026-os kötetéből és további Szegedhez kötődő alkotók írásaiból olvastak fel. Kis Ernő a válogatás szerkesztője elmondta, szinte mindegyik kiválasztott irodalmi mű reflektál a mai világunk problémáira is.
12: Végül is 11 szerzőtől hangoztak el művek, természetesen a élen őt voltak az évfordulósok, először is Dugonics András. Ezen kívül még két évfordulós vagy jeles klasszikus zenéről emlékeztünk meg a műsor közben, nevezetesen Baka Istvánról és Juhász Gyula a másik ilyen szereplő.
11: Diákok tisztítják meg a hadi sírokat. 7 Csongrád Csanádi Középiskola csatlakozott a Cselekvő Emlékezet elnevezésű hadisír gondozó programhoz. Az önkéntesek Hódmezővásárhelyen már megkezdték a munkát. Csütörtökön Szegeden, pénteken pedig Makón folytatják a sírhelyek rendbetételét. A fiatalok a honvédség szakmai irányításával tisztítják meg a hadisírokat, rendezik a környezetüket, hogy azok a halottak napjára méltó állapotba kerüljenek. Új gyermekvédelmi törvény megalkotásán dolgozik a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak elmondta, jövő év elejére elkészülhet egy sokkal modernebb, a kor kihívásainak jobban megfelelő, a gyermekeket jobban védő törvény. És elindult a szavazás a 2027-es év rovarára. Három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a címért. A Magyar Rovartani Társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. Szavazni december 6-a éjfélig lehet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Az Algyői úton a befelé tartó oldalon lassul a forgalom, nagyjából egy 5-6 perc, mire ott átjut az ember, hát több lámpát is ki tudsz addig várni. A Dorosmai úton a kifelé tartó oldal az érintett a lassulásban, a Nagykörúton pedig Alsóváros felé érdemes azzal számolni, hogy lassabban jut ki az ember, illetve hát a Szőregi úton a félpályás lezárás is okozhat némi fejtörést, bár egyébként ott most nem feltétlen hosszú percekben mérhető a forgalom, inkább csak lassulással lehet, úgy tűnik forgalmi térképünk szerint találkozni. Ha útinfód van, akkor pedig a segítség továbbra is jól jön, akár onnét, akár más környékbeli szakaszokról. A 0632998888-ra írni is tudsz, de hívni is tudsz.
1: Támogatta az Üllési Kádár műszaki vizsgaállomás.
0: A friss információk után pedig a Lucky Let's Go-ban folytatjuk, amit elkezdtünk, szegedi érdekességek és persze zenei kedvencek nagy létszámban és nagy dózisban. Tiesto és a The Business, ez zakatol már is, én pedig üdvözöllek. A mikrofonnál ez alkalommal Szeri Csaba.
13: 88.
14: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: jött egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n.
2: Rádió 88.
0: Az életünk.

0: Ketszá és az Animal a 88-ban, és Nemes Roli, aki a Szőregi úton és annak környékén tartózkodik, hogy élőben csekkoljuk, mi a helyzet arra felé, mekkora a torlódás az útépítési munkák miatt. Hello, Roli!
1: Szavasz, Csabesz! Képzeld el, hasítani lehet, van egy nagyon jó hírem mindenki számára. Vannak autók, azért nem mondom azt, hogy laza a forgalom, de egészen jól lehet haladni. Szerencsére ez igaz itt a Makai út teljes hosszára. Majdnem már ott vagyok a szőregi körforgalomnál, ahol azért lehet majd számítani holnap, illetve holnap után is a munka folyamatokra, hiszen ma az útbútról a telmarása, holnap pedig az aszfaltozási munkálatok veszik kezdetüket, de ez jelen pillanatban a délutáni forgalomban nem nyúl bele jelentősen itt a haladásba szerencsére. Viszont fontos információ, hogy aki Szegedről, Új-Szeged irányába az új hídról érkezik, az már nem tud a Bérkert utcára behajtani, hiszen ott is munka folyamatok zajlanak. Viszont még egyszer mondom, szenzációs az, hogy a Makai, illetve a Szőregi úton teljes hosszában nagyon jól lehet haladni, mind Deszk irányából Szeged felé, mint pedig Szegedről Deszk vagy éppen Szőreg irányába.
0: Na, oké, nagyon köszönjük neked a helyzetjelentést. Aztán jó utat, minden jót, köszi szépen!
1: Köszi, jó utat mindenkinek, jó munkát, Csavesz, ciao.
0: Nemes Róla is némi helyzetjelentés, tehát a Szőregi útról lehet, hogy többen inkább úgy döntöttek, hogy haza sem mennek, minek az, holnap úgyis vissza kell menni, aztán némi lassulás lehet, hogy előfordul, de egyébként tényleg talán meglepő vagy nem várt módon tényleg jól lehet ott közlekedni. Az Algyai úton viszont már van lassulás, holnap pedig bőven azt gondolom lehet erre számítani, hiszen ott majd szintén megkezdődnek a munkálatok. Ha útinfóz van, akkor pedig a segítség jól jön, 0630-299-88-88 a számunk. Egy Jaggarddal pedig mindig jól jön, itt a Wings of Love.
2: Is not protesting.

0: Måneskin feldolgozásában a Beggin szólt itt a 88-ban, már akár idén munkaszüneti nap lehet december 24-e, ugyanis még azok is igennel szavaztak állítólag erre a nagyházban, akik nem mindig szavaznak mindenre igennel, úgyhogy hát lehet, hogy zöld az út, majd meglátjuk, hogy idén már ez megvalósul-e. Egy biztos, itt a 88-ban további kedvencekre, szegedi kedvencekre lehet számítani. Jön például Save Me Tonight. Don't know if it lasts. Jennifer Lopez ugyanis David Guettával még nem közösködött, reméljük, hogy jó volt az élmény, mert hogy zeneileg ezt bőven lehet bírni, és Tom Adol sem maradt ki a mai napból. Holnap pedig a Lottika Mixer és a Lucky Let's Go is egy különleges helyszínről jelentkezik, majd nem innét a stúdióból szól az adás, hanem...
1: Merre tart a magyar gazdaság? Újra széles körben népszerű lehet a kata? Mit jelent Szegednek a BYD jelenléte? Csütörtökön a Rádió 88 és Szeri Csaba ott lesz a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 gazdasági konferenciáján. Megnézzük, mi befolyásolja a mindennapjainkat. Az adók változása, az autóipar helyzete, a világgazdasági változásai és az, hogy ezekből mit érzünk majd mi Szegeden. Kérdezünk szakembereket, vállalkozókat és a gazdasági élet szereplőit. Helyszíni interjúk és érdekes válaszok csütörtökön a Lottika Mixerben és a Lucky Let's Go-ban. Rádió 88. Az életünk része.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
4: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes

0: Junior számlát az OTP Mobilbankban vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
1: A Szegedi Távfűtő Kft. Most pénteken nyílt kapukkal várja az érdeklődő gyerekeket és szüleiket. Az erőművek éjszakája, távhőszolgáltatás napja országos kezdeményezéshez csatlakozva a Vág utca 4 szám alatti irodaházban a Mondoló Egyesülettel közösen környezetvédelmi foglalkozásokkal, játékos vetélkedőkkel és ismeretterjesztő előadásokkal várjuk az óvodás és iskolás korosztályokat. Tanulj, játsz, alkoss! Gyertek el most pénteken 15 és 20 óra között a Setafhoz, és töltsetek velünk néhány izgalmas és értékes órát. További információ a Setaf Facebook oldalán és honlapján.
2: Hamarosan az önpostaládájában is ott lesz a város ingyenes heti lapja, a Szegedi Tükör. Mi történt Szegeden? Mi történt a szegediekkel a múlt héten? 12 oldal tartalmas és szórakoztató olvasnivaló.
3: Heti lapszámunkból.
4: Tovább erősödött Szeged turizmusa. Sikeres fesztiválok, növekvő vendégészakák az idei szezonban. 118 éves a szegedi villamos közlekedés. Múzeumban folytatja a bengáli. Élen járnak a szegediek az ételmentésben.
2: Szegedi Tükör. A város és lakói.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ha ma esetleg mozi filmezni szottyant kedved, akkor van hírem, lehet ilyet is csinálni. Például vetítik a Másik Mamit, ez ilyen picit bőr alámászós horror, Jessica Chastain főszereplésével a Belvárosi moziban és a Cinema Cityben is vásznon lesz este. A Földszint egy magyar film, a Belvárosi moziban ez is elcsíphető, és akár egyébként a Cinema Cityben emellett az esti időszakban vetítik a Rolling Loud, a Fest Ki Van című filmet, a Torrent 6. részét is, illetve a Mami Blue című magyar filmet. Ha viszont buli a terv, akkor a Number One-ban Hesszerda, a Hungiban Juju TTIK BTK BBMK Party, a Nyugi Kertben pedig DJ Timári lesz ma a staféta.

0: Muzsika Kelly Roll Band a 88-ban. Hallgattad edzésre menet ezt a kiváló felvételt, és sok dal jön, akár edzés közben is ajánlom magunkat. Illetve a Megát majd a reggelben, a ma reggelben Kürti Varinia járt a srácoknál, Gedzónál és Daninál, aki Iron Man-t teljesített. Az nem semmi?
1: Távra mennyi az Iron Man?
2: Hát az úszás része az 3,8 km, uh-huh. A bicikli az 180 km.
0: Tökéletes, igen.
2: A végén pedig futunk egy maratont, ami 42,2 km.
1: Tökéletes. És ezt megcsináltad ötször.
2: Ezt megcsináltam ötször, igen.
0: A Gedzó meg a Dani pedig holnap már 6 órától jelentkezik, 8-tól pedig a prágai látszerész egy jó voltából a látás hónapja is szerepet kap majd bizony a műsorban, nálunk pedig most a Lucky Let's Go-ban Calvin Harris és Ellie Goulding közöse kap szerepet, itt Amerika.

0: Van az úgy, hogy tele a szívünk. A Honey Beast dala szólt az iménti percekben itt a Rádió 88-ban. A napocska alá bukik, azért hűvös lesz, ez szinte bizonyos. Nagyjából olyan 4-5 Celsiusok is lehet majd egyébként a hajnali időszakban. Ugyanakkor holnap 17 Celsiusokra számíthatunk majd, illetve némi hidegfronti hatásra. Ez talán egyébként abba kimerül, hogy több lesz fölöttünk a felhő, esetleg picit jelentősebb lesz a légmozgás. Ugyanakkor csapadékra nem igazán kell számítani, se holnap, se a hét folytatásában.
1: Támogatta az Ópuszta-szeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a Magyar Kalandok Parkja. Ez a Lucky Let's Go. Támogatja a Lucky Pizzeria, olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Dani.
3: Kedzo. Szerinted ezek átgondolták ezt?
2: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbonát hőszigetelés szegedi gyártótól.
5: Kérdőívet készített a Szegedi Jövője Egyesület, hogy felmérjék, mennyire biztonságos és nőbarát Szeged. A beérkező válaszok alapján konkrét javaslatokat dolgoznak majd ki a város élhetőbbé tételére. A felmérés elsősorban a nők mindennapi tapasztalataira kíváncsi, ugyanakkor a férfiak véleményére is számít. Halász Noémi, az Egyesület elnöke elmondta, november 20-áig várják a visszajelzéseket, utána azokat nőjogi szakértők bevonásával dolgozzák fel.
6: De a kérdéseket azt próbáltuk alapvetően úgy összeállítani, hogy a szokásos demográfiai kérdéseken túl ilyen konkrét szituációkra is rákérdezzünk, tehát hogy mondjuk bizonyos esetekben egy ötös skálán mennyire érzik magukat biztonságban a nők. Itt fontosnak tartottuk, hogy mindenképpen külön vegyük a nappali, illetve az éjszakai megélésre a rákérdezést, hiszen nagyon más lehet.
5: Politikai nyomásgyakorlásról és fenyegetésekről beszélt a Partizánnak adott interjújában Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. Elmondása szerint kinevezése óta több alkalommal próbáltak kormányközeli cégek egyetemi megbízásokhoz jutni. Állítása szerint Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is berendelte őt a párt Lendvai utcai székházába, ahol felolvasott neki egy listát azokról a kérésekről, amiket a kancellár az előző három évben nem teljesített. Egy alkalommal megfenyegették, hogy kirugatják. A kancellár a modellváltást gazdasági szempontból kedvezőnek értékelte, ugyanakkor azt mondta, 10 év után elfáradt, és még nem tudja, hogyan folytatja a munkáját. Emmanuel Macron Magyarországra jön október 23-án. Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak elmondta, hogy a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Eljön Emmanuel Macron francia elnök, de itt lesznek az uniós vezetők, a szomszédos országok vagy akár a balkáni országok vezetői is. És két részes dokusorozat készült J.K. Rowlingról. Az írónő megítélése az elmúlt években ellentmondásossá vált, miután a transzneműekkel vagy a női egyenjogúsággal kapcsolatos állásfoglalásai többeknél kiverték a biztosítékot. A Harry Potter könyvek szerzője nem vett részt a produkcióban. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Tisza Lajos körúton a felső Tiszapart felé tartó részen van némi várakozás, vagy több autó, esetleg a Bertalan hídon Újszeged felé, ebből fakadon a Temesvári körúton, és a Bérkertre pedig ugye nem lehet behajtani, ott a forgalomkorlátozás érvényben van. Alapvetően nyilván vannak olyan szakaszok, ahol még bizony vannak autók, de inkább lassabb forgalomról, vagy több autóról beszélhetünk. Igazi nagy torlódás talán már nem jellemző a szegedi utakon, remélem te se tudsz rácáfolni, ha mégis 0632998888 a számunk. A Lucky Let's Go-ból pedig még egy olyan szűk 60 perces etap hátra van. Rengeteg szegedi kedvenccel hozom mindjárt egyébként a nap legmenőbb dalát is, egy norvég DJ prezentálja ezt nekünk. Előtte viszont DJ Antoine és a Masheri az éterben. Üdv a mikrofonnál, Szeri Csaba.

0: Az iminti dalban Topik is közreműködött, aki a Klub 88 DJ-jeként szombaton is közreműködik majd a Jókett hangolásban, hiszen az előző hétvégén már az ő mixével is lehetett találkozni a Rádió 88 szombati Klub 88-as műsorában. Persze az a műsor minden hétköznap is jelentkezik, akár egyébként majd itt a szerdában is lehet mixre számítani. Viszont ígértem a nap legmenőbb dalát, nos Kygo, azt gondolom, hogy hát az elmúlt időszakban is, és tényleg évek óta kiváló felvételekkel rukkol elő. Volt egy időszak, amikor ugye földolgozásokkal, Tina Turner, Whitney Houston dalokkal, vagy akár egyébként Paul McCartney és Michael Jackson nótával hallatott magáról. Most viszont írt egy originál nóta tőle, amelyet Khalidal és Griffinnel hozott össze közösen. A Save My Love-ról van szó, amelyet szerintem egyébként a legjobb hangosan hallgatni. Itt az esély rá, jön a nap legmenőbb dala a Rádió 88-ban.
1: Itt a nap legmenőbb dala a 88-ban.
2: A prémium kategóriás prágai butik optik támogatás

0: Ez volt a Back to You Selena Gomez-zel, a Rádió 88 műsora pedig holnap a Rottika Mixer és a Lucky Let's Go a Top 100 konferenciáról jelentkezik, majd a Szent Gellért fórumból. Akkor is érdemes lesz velünk tartani, sok izgalmas témával készülünk. 88.
1: Mi előre összekeverjük, és jól esik minden délután. Lottika Mixer. A munka könnyed ritmusával várunk 1 és 3 között.
2: Támogatja a Lottika Optika. Több mint 30 éve elkötelezetten a CEISZ minőség képviseletében.

0: Mandler és a Ready or Not szólt a Rádió 88-ban, illetve a Lucky Let's Go. Oda is értünk a műsor végéhez. Hát a mai nap tanulsága, hogy a Szőregi úton azért olyan nagy tumult is nem alakult ki, mint azt talán vártuk. Ugye ott az útmunkálatok még tartanak, viszont majd hát az elkövetkező napokban nyilván az estében már talán nem dolgoznak, de tegyük hozzá, hogy a 47-esen is például hozza majd a holnap az útépítési munkálatokat. A reggeli csúcs után nekilódulnak majd a szakemberek és a hazafelé tartó forgalom idején azt gondolom, hogy ott azért szinte bizonyos, hogy lesz majd némi ramazuri. Október 15-én, amikor is a terézek például ünnepelnek, de a kézmosás és az ölelés világnapja is lesz majd a holnapi, illetve a látás hónapjánál járunk, ennek okán pedig egyébként ez a téma is a prágai látszerészet jóvoltából. Holnap fontos szerepet kap majd a Megában, Gedzó és Dani már 6 órától érkeznek a stúdióba, akkor is érdemes lesz a 88-al tartani, én pedig hálás vagyok, hogy az elmúlt jó néhány óra hosszában együtt rádióztunk. Szeri Csaba búcsúzik, de holnap 1-től találkozhatunk akkor a Lottika Mixer, és majd azt követően a Lucky Let's Go is a Szegedi Szent Gellért Fórumból jelentkezik. A Csongrád-Csanári Kereskedelmi és Iparkamara Top 100 rendezvényén leszünk ott. Több helyszíni interjúval is készülünk majd egyébként onnét. Köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Holnap találkozunk, addig is minden jót, visszhall!
1: Támogatta az Intellometra Kft. Legyen otthonod okosan napra kész!

0: Az este itt kezdődik. Mit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Hello, hello, és megérkezett a szerda este, egy újabb fejezete indul a napnak, amikor is egy kicsit el tudsz te is lazulni, hogyha húzós volt, vagy éppen, hogyha dolgoznod kell, akkor pedig jobban fognak szólni Szeged kedvenc zené, mégpedig Mixben a következő két órában Well Done lesz a zene felelős, és egészen 10 óráig hallhatod Szeged kedvenc zenét, jó kis egyvelegekben, de rég használtam már ezt a szót. Én Büte Zsolt vagyok, most jön az időjárás jelentés, és utána jönnek a hírek, majd pedig kezdődik a Klub 88.
2: A csípős hajnalt enyhe őszi idő követi Szegeden. Az ernyőt otthon hagyhatod, mert esőt nem mutat az előrejelzés. A hétvégén is kellemes lesz az idő, bátran tervezhetsz programokat. Lesz is belőle bőven, például a múzeumban. Mindjárt mondom a részleteket.
0: Napközben dolgozol. Mi is?
3: Amíg te a munkáddal foglalkozol, mi figyelünk minden másra.
0: Mi történik Szegeden? Mi van a világban?
4: Játékok, jó sztorik és Szeged kedvenc zenéi, ismétlés nélkül,
0: hogy a délelőtt ne csak a munkáról szóljon.
3: Hello Szeged, Ürgés Dáviddal, hétköznap 9-től 1-ig
0: a Rádió 88-ban.
3: Támogatja az Input csoport.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
5: Ez társadalmi célú hirdetés volt.
7: A térség kreatív iparának alkotói gyűltek össze a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarában. A Szeged Design Napok programsorozat részeként szervezett kerekasztal beszélgetésen részt vett mások mellett Attalai Zita, a szegedi papucs újragondolója, Deák Zsuzsanna üveg és kerámia tervező művész, Török Csongor építészmérnök és Vas Vanessa Vivien divattervező is. Horváth Gábor a kamara képzési vezetője elmondta, a résztvevők az alkotó művészek tapasztalatait, gondolatait és szakmai útjuk történetét ismerhették meg.
8: Amikor beszélgettünk velük, úgy láttuk, hogy ez egy nagyon nehéz és nagyon nagy elhivatottságot igénylő feladat, hogy ők itt vannak, Szegeden vannak, és itt szeretnének boldogulni, és megfogalmazták azt is, hogy nem is szeretnének elmenni, mert hát mondjuk azt, hogy hitvallásnak tekintik, hogy ők innen tudjanak alkotni, és innen tudják megmutatni magukat, meg azt, amit ők alkotnak.
7: Megkezdődött az őszi haltelepítés Csongrád Csanád megye horgászvizein. Több mint 16 tonna, átlagosan 2,3 kg-os ponty került a tavakba, holtágakba és csatornákba. A telepítés többek között a Matyéri víztározót, a Márté és a Körtvélyesi holtágat, valamint az Atkai holtágat érintette. A munka a jövő héten az Algyűi főcsatornán és a Salakoson folytatódik. Megújul a balatoni bringa kör. Vitézi Dávid miniszter elmondta, hogy egyes szakaszokat uniós pénzből, míg egyes részeket hazai forrásból újítanak fel. Utóbbiaknál az a cél, hogy már a jövő évi szezonra elkészüljenek vele. Az első nagyobb beruházás az északi partot érinti. És az őszetiki leghidegebb reggelire ébredtünk. Az ország számos pontján fagyponttal elcsökkent a hőmérséklet. Hajnalban zabaron mérték a leghidegebbet. A hivatalos mérések szerint mínusz 4,3 fokig hűlt le a levegő. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszóknál DJ Veldám.
0: Az

0: csak úgy repül, de mondhatnám azt is, hogy röpül az idő, hiszen mindjárt 8 óra lesz ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, és vannak olyan szavak, kifejezések, amiket azért van, hogy néha másképpen használunk, attól függően, hogy mondjuk hol születtünk, vagy éppen hogy tanítottak bennünket, ilyen például a törölköző vagy törülköző, de ilyen lehet például a pizsama, vagy éppen a pizsoma, amit 10 óráig biztosan nem érdemes föllőni. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, a hírek és az időjárás jelentés után a következő órában is Veldam Mixét hallhatod.
1: Köszi, hogy a 88 a te életed része is. Nem változik számottevően a szegedi időjárás. Holnap kezdetben felhős időre számíthatsz, majd napközben már többet süthet a nap. Eső nem várható. Reggel 7, délután 17 fokot mérhetsz. Zöldítik Petőfi telepet, és ismét közlekednek a buszok a frissen felújított Dél utcai, valamint Csatár utcai decentrumoknál. Ezzel is jövök a hírekben.
2: 3 után kivezet.
3: Ha te, akkor a Lucky Let's Go neked szól.
2: Este 7-ig segítünk. Merre indulj, mi történik a városban? Közben Szeged kedvenc zenéit hallhatod.
3: Szóval, 3 után kivezet.
2: A 88-ban Szeri Csaba vagy Bálint Kágergő.

0: Karácsonyra gyűjt csokit a Szegedi Karitáció Alapítvány. Az ország minden részéből várják a felajánlást a beteg gyerekeknek. A bohóc doktorok bontatlan, elsősorban táblás csokoládét várnak, amik a szavatosságukat az átadás után még legalább 3 hónapig megőrzik. A csokik mellé szívesen fogadnak gyermekrajzokat, kedves üzeneteket és karácsonyi jó kívánságokat is egészen december 18-áig. Gera Anikó Mónika, az alapítvány programkoordinátora hozzátette, azoknak a jelentkezését is várják, akik gyűjtőpontként csatlakoznának a csoki gyűjtéshez.
1: Ez a hagyományos karácsonyi csoki gyűjtésnek a célja mindig ugyanaz, örömet szeretnénk szerezni azoknak a gyerekeknek, akik kórházba kerülnek karácsony alkalmával, hiszen karácsony előtt a bohóc doktoraink már személyesen jutatják el ezeket az édességeket a kórházakba, rendelőintézetekbe, vagy olyan intézetekbe, ahol gyerekek tanulnak, vagy laknak éppen.
0: Holnaptól visszaáll a Délceg és Csatár utcai decentrumoknál a busz közlekedés, írja szeged.hu. Ezzel elkezdődhet a Petőfi telepi főtér zöldítése. 4 buszsávból 2 megszűnik, de cserébe bezöldül a tér. Fákat, cserjéket, különböző virágokat ültetnek majd. Emellett buszvárókat költöztetnek át egyik helyről a másikra, és ivókutat is kialakítanak. A 6-osok idén is az Edeszel nevű emlékeztető oltást kapják. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a Diperte oltóanyaggal kapcsolatban több kérdés érkezett a hivatalhoz, ezért tisztázzák, a csomagoláson szereplő Triaxis elnevezés a Magyarországon Edeszel néven engedélyezett vakcinát jelöli. Ugyanarról a készítményről van szó, amelyet különböző országokban eltérő néven forgalmaznak. És tüdőrákot állapítottak meg a pápánál. 14. León kedden sikeres műtétet hajtottak végre egy római kórházban, jobb tüdeje alsó lebenyét távolították el. A műtétet követően a vizsgálat a tüdőrák leggyakoribb formáját állapította meg nála. Az orvosok szerint a betegség kezdeti fázisban van. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
4: Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
2: A lemezjátszóknál DJ Veldám.

0: Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ Feldám.

Több helyen is találkozhatsz kátyúval, vagy éppen felújítással a városban, úgyhogy emiatt érdemes nem rutinból közlekedned, főleg így az esti, késő esti órákban, amikor már nem olyan jók a látási viszonyok. Ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja, 9 óráig Veldam Mixét hallhatod. Én Büte Zsolt vagyok, és természetesen ma este is 10 óráig döngetjük Szeged kedvenc zenéit.

0: 10 óra X-hol ma este is a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Mindjárt 9 óra lesz, azonnal megtudhatod, hogy holnap reggel milyen ruhát érdemes majd felvenni, vagy éppen a gyerkőcre ráadni, hiszen jön az időjárás jelentés, az is ki fog derülni, hogy milyen fontos események történtek Szegeden és a nagyvilágban, majd pedig egészen 10 óráig folytatódik a Klub 88, és hogyha korán kelő vagy, és kell egy kis frissülés, felfrissülés, vagy egy kis humor, akkor holnap reggel 6 és 9 óra között is hallgasd Gedzót meg a Danit.
1: Holnap is hűvös, őszies reggelre ébredhet Szegeden. A hőmérséklet hajnalban 7 fok, délután 17 fok lesz. Esőre nem kell számítani, így az időjárás a szabadtéri programoknak is kedvezhet. És ha már szabadtéri programok, a múlt emlékeinek megőrzése is fontos feladat. Szegeden diákok tisztítják meg a hadi sírokat. Hogy pontosan hogyan zajlik a kezdeményezés, arról jövök nem sokára a hírekben. A szegedi drámát és prózát ünnepelték tegnap a Bálint Sándor Művelődési Házban. A programon a Szegedi Horizont antológia sorozat 2026-os kötetéből és további Szegedhez kötődő alkotók írásaiból olvastak fel. Kis Ernő a válogatás szerkesztője elmondta, szinte mindegyik kiválasztott irodalmi mű reflektál a mai világunk problémáira is.
2: Végül is 11 szerzőtől hangoztak el művek, természetesen a élen őt voltak az évfordulósok, először is Dugovics András. Ezen kívül még két évfordulós, vagy jeles klasszikus zenéről emlékeztünk meg a műsor közben, nevezetesen Baka Istvánról és Juhász Gyula a másik ilyen szereplő.
1: Diákok tisztítják meg a hadi sírokat. 7 Csongrád Csanádi Középiskola csatlakozott a Cselekvő Emlékezet elnevezésű hadisír gondozó programhoz. Az önkéntesek Hódmezővásárhelyen már megkezdték a munkát. Csütörtökön Szegeden, pénteken pedig Makón folytatják a sírhelyek rendbetételét. A fiatalok a honvédség szakmai irányításával tisztítják meg a hadisírokat, rendezik a környezetüket, hogy azok a halottak napjára méltó állapotba kerüljenek. Új gyermekvédelmi törvény megalkotásán dolgozik a kormány. Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak elmondta, jövő év elejére elkészülhet egy sokkal modernebb, a kor kihívásainak jobban megfelelő, a gyermekeket jobban védő törvény. És elindult a szavazás a 2027-es év rovarára. 3 futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka száll versenybe a címért. A Magyar Rovartani Társaság az év rovara választás 15 éves történetében most először jelölt fajt ebből a bogár családból. Szavazni december 6-a éjfélig lehet. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez.
5: Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
6: A lemezjátszóknál DJ Robin.

0: Ez a Rádió 88 az életünk része. Holnap Szegeden igazi őszi időre készülhetsz. A reggeli órákban még hűvösebb lesz, napközben azonban enyhül az idő. Így érdemes rétegesen öltözködni, ha útnak indulsz. Az időjárás mellett azonban az sem mindegy, mennyire érezzük magunkat biztonságban, amikor az utcákat járjuk. Különösen fontos kérdés ez a nőknek. Szegeden most kérdőív készült arról, mennyire biztonságos és nőbarát a város. Erről is hallhatsz hamarosan a hírekben. Kérdőívet készített a Szeged Jövője Egyesület, hogy felmérjék, mennyire biztonságos és nőbarát Szeged. A beérkező válaszok alapján konkrét javaslatokat dolgoznak majd ki a város élhetőbbé tételére. A felmérés elsősorban a nők mindennapi tapasztalataira kíváncsi, ugyanakkor a férfiak véleményére is számít. Halász Noémi, az egyesület elnöke elmondta, november 20-áig várják a visszajelzéseket, utána azokat nőjogi szakértők bevonásával dolgozzák fel.
1: De a kérdéseket azt próbáltuk alapvetően úgy összeállítani, hogy a szokásos demográfiai kérdéseken túl ilyen konkrét szituációkra is rákérdezzünk, tehát hogy mondjuk bizonyos esetekben egy ötös skálán mennyire érzik magukat biztonságban a nők. Itt fontosnak tartottuk, hogy mindenképpen külön vegyük a nappali, illetve az éjszakai megélésre a rákérdezést, hiszen nagyon más lehet.
0: Politikai nyomásgyakorlásról és fenyegetésekről beszélt a Partizánnak adott interjújában Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja. Elmondása szerint kinevezése óta több alkalommal próbáltak kormányközeli cégek egyetemi megbízásokhoz jutni. Állítása szerint Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója is berendelte őt a párt Lendvai utcai székházába, ahol felolvasott neki egy listát azokról a kérésekről, amiket a kancellár az előző három évben nem teljesített. Egy alkalommal megfenyegették, hogy kirugatják. A kancellár a modellváltást gazdasági szempontból kedvezőnek értékelte, ugyanakkor azt mondta, 10 év után elfáradt, és még nem tudja, hogyan folytatja a munkáját. Emmanuel Macron Magyarországra jön október 23-án. Magyar Péter miniszterelnök a Partizánnak elmondta, hogy a forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából egész napos rendezvénysorozatra kerül sor, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Eljön Emmanuel Macron francia elnök, de itt lesznek az uniós vezetők, a szomszédos országok vagy akár a balkáni országok vezetői is. És két részes dokusorozat készült J.K. Rowlingról. Az írónő megítélése az elmúlt években ellentmondásossá vált, miután a transzneműekkel vagy a női egyenjogúsággal kapcsolatos állásfoglalásai többeknél kiverték a biztosítékot. A Harry Potter könyvek szerzője nem vett részt a produkcióban. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 88

0: Kabát, sapka, sál, már ezek is az életünk részei a reggeli órákban. Holnap is mindössze 7 fokot mérhetünk reggel, majd napközben 17 fokig húzik a hőmérő higanyszála. Tegnap az ősz eddigi leghidegebb reggelire ébredtünk, a hűvös idő pedig már egyértelműen jelzi, hogy lassan búcsút inthetünk az enyhébb napoknak. Erről és haltelepítésről, bringakörről és design napokról is hallhatsz a hírekben. A térség kreatív iparának alkotói gyűltek össze a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamarában. A Szeged Design Napok programsorozat részeként szervezett kerekasztal beszélgetésen részt vett mások mellett Attalai Zita, a szegedi papucs újragondolója, Deák Zsuzsanna üveg és kerámia tervező művész, Török Csongor építészmérnök és Vas Vanessa Vivien divattervező is. Horváth Gábor a kamara képzési vezetője elmondta, a résztvevők az alkotó művészek tapasztalatait, gondolatait és szakmai útjuk történetét ismerhették meg.
1: Amikor beszélgettünk velük, úgy láttuk, hogy ez egy nagyon nehéz és nagyon nagy elhivatottságot igénylő feladat, hogy ők itt vannak, Szegeden vannak, és itt szeretnének boldogulni, és megfogalmazták azt is, hogy nem is szeretnének elmenni, mert hát mondjuk azt, hogy hitvallásnak tekintik, hogy ők innen tudjanak alkotni, és innen tudják megmutatni magukat, meg azt, amit ők alkotnak.
0: Megkezdődött az őszi haltelepítés Csongrád Csanád megye horgászvizein. Több mint 16 tonna, átlagosan 2,3 kg-os ponty került a tavakba, holtágakba és csatornákba. A telepítés többek között a Matyéri víztározót, a Márté és a Körtvélyesi holtágat, valamint az Atkai holtágat érintette. A munka a jövő héten az Algyűi főcsatornán és a Salakoson folytatódik. Megújul a balatoni bringakör. Vitézi Dávid miniszter elmondta, hogy egyes szakaszokat uniós pénzből, míg egyes részeket hazai forrásból újítanak fel. Utóbbiaknál az a cél, hogy már a jövő évi szezonra elkészüljenek vele. Az első nagyobb beruházás az északi partot érinti. És az ősz eddigi leghidegebb reggelire ébredtünk. Az ország számos pontján fagyponttal elcsökkent a hőmérséklet. Hajnalban Zabaron mérték a leghidegebbet. A hivatalos mérések szerint mínusz 4,3 fokig hűlt le a levegő. A Rádió 88 híreit Fáy Bernitől hallottad.

0: ébredtél. Kevés volt, amit megtudtál, mert alig hitted, ha értettél.
1: Rádió 88.
2: Ez életünk része.